0: ingyenes koncertekkel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
4: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zeneműboltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő prímásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezen a lemezen, és ilyen például a lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a prímásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fent történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a Deki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őről nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisziust sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában, de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon. Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
3: Hallgatlak.
4: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve Charlie Géza, aki táncdalszerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artistius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkban, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföld vidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzet

odaérte, tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte, adtam csókot, az Isten tudja hányat, csókolom a csókot.

0: tánca, Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de köszönöm. A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható.
2: Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. Most van a nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
2: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor kukoricával kedveskedtek. Maga a nóta is egy ilyen gyors, ritmikus csárdás, vidám szerelemről szól, icarica, kukorica, haj, tehát ez egy olyan érdekesség, a népi motivumokat is magába veti.
1: Tipikusan olyan, mint az ingyom-migyom, tálibe, tutálibe, máibe.
2: Igen.
1: És amik megjelennek gyakran ezekben
2: a gyerekdalokban is. Igen. Így van. És a Juhász Gyula a Dévaj 2-ös című alkotására is vajaz, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balogernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Ne gyónj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Daru madár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
2: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát. És ő kisgyerekként figyelte, hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éji parkban, késő ragyogásban barna cigány muzsikája szól. Banda húzza és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb. Szól a múltból és száll a jövőbe, éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla. Hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték. Fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze, messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sióvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagy tudjak gyermekként, gyermekmódon.

0: Oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű, nóta. Magyar dankópista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten! Hogy ne szeretnélek! Hogy ne szeretnélek!
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádiódik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobileszköz, és különösen az idősebb korosztálya digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
5: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmaztam, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, igen, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismer a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duettnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármenyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vár gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindezidáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit is miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
4: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
5: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült, ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de inkább visszamennék még, mert Mozart is. Most kapaszkodjatok meg, amikor Mozart törökös zenét akart írni, akkor valami exotikumot talált, hogy elhangolja a kvintet, ugye, és az éj gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta exotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a cédurba belerak egy fiszt, ugye, ez a zenészeknek mondom, a tírari, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyen fajta vad, törökös, lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk, egyelőre ennyit most.
4: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigányzenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigányzenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
5: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
3: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizé Kármenyének egy részletét a 100 tagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindított arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőbe bejelentkeztek, hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek akkoriban.
1: 22-ben
0: pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs, hát itt csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Egyben ló. Itt most megint csak egy félreértéssel ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigány szótáram, egy német cigány szótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy hát ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk hát korlátait, ez nem is tudnék ennyit mindent elmesélni itten, mert ez hihetetlen izgalmas. Tehát ez sokkal több idő kéne erre.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint, ők India középső részéből érkeztek végül is.
1: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
0: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy őshoz az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd tehát Görögországba is elérkeztek, ahol mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást. Annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Hát hogy?
0: Tehát, hogy annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány, itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a kvázimódot. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugo-nak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő, alakja lényegében a cigányság megjelenésével születik meg az európai kultúrában. Azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket. Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább. Megszületik a Safi a cigánybáróban. Tulajdonképpen a Salomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta exotikumot próbálja megírni. A Preciosilla a Végzett hatalmában Verditől az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye hát ez is hallatlan, izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keskenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész. Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
1: Én szerintem közös. Gyök közös.
2: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami, az ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tada. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. a Bibliában.
0: De ez nem a cigányokról szól,
2: nem, de,
0: hanem ez a zsidóságnak egy...
2: Igen, de ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, hogy mondom, elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
0: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
2: Hogyne.
0: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
2: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is islette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirarira.
0: Bizé Carmen,
2: ez döbbenetes.
0: Igen.
2: Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motívum a Melindánál, meg a Carmennél.
0: Tehát ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, azt tényleg, hogy döbbenetes.
0: Tehát a végzett asszonya valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
2: Hát itt az az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosoly országa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigányterc. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajszat tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
1: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák közt?
2: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvér. Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
0: És ugyanígy vannak ezzel a romák is. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szövetség.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Elvarázsol a roma kultúra életszeretete. A világ legnagyobb egynapos fesztiválján, Nemzetközi Cigánydal napján, augusztus 8-án, 7 ország 11 helyszínén 30 zenekar gyűlik össze, hogy méltó módon ünnepeljék sokszínűséget és az összetartást. Az eseményen legendás cigány és nem cigány művészek biztosítják a lehengerlő, egyedi, fergeteges hangulatot. A flamenkótól a balkáni rezes bandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig elvarázsol bennünket a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúra és emellett a saját kulturális sokszínűségünket is. Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb nemzetisége a cigányság páratlan, és a mai napig élő, fejlődő zenei kultúrával, amely a történelem során számos ponton járult hozzá az európai zenekultúra fejlődéséhez. Nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az Unió összes országában. Így módon az európai közösségnek nagyon fontos összetartó ereje a cigányság. A cigány kultúra félreismerhetetlenül magán hordozza a saját jegyeket, egyúttal visszatükrözi a velük kapcsolatba kerülő nemzetek jellegzetességeit is. A spanyol flamenco eleganciájától a szerbiai rezes bandák magával ragadó erejéig képes átölelni egész Európát és a világot, hirdetve a romák szokásait, nyelvét és végtelen életörömét. Kultúrájuk egyik legékesebb része az, amelyik a magyar nemzettel virágzik évszázadok óta, olyan gyümölcsöket teremtve, mint az éttermi cigányzene, az olasz cigány muzsika és tánc, vagy a vonós magyar népzene, tudatták a szervezők. A fesztiválon fellépő nem cigányzenekarok műsorának érdekessége, hogy saját repertoárjukba beépítenek cigánydalokat is, és a zenekarok minden helyszínen együtt, egy időben közösen éneklik el a nemzetközi cigány himnuszt, a Gelem-Gelem című dalt. Augusztus 8-án a fesztivál jóvoltjából egységesen szólal meg a cigány himnusz, mely azt jelképezi számunkra, egyek vagyunk a világon mindenhol. Ez a fesztivál azt is mutatja meg, hogy országonként mennyire tud változni a dal, mennyire különbözően hangzik, más lehet a csengése, de a lelkülete mindenhol ugyanaz. Ez mutatja legjobban az egységet, és az, hogy összegyűlünk ezen a napon, ez ma Redzepova Alálának 10. évfordulóján, aki idén a fesztivál arca. Ő volt az egyik első énekes, aki romani nyelven adott elő hazájában, Macedóniában, személye meghatározó a cigányzene számára, igazi nemzetközi ikon. Mondta el Lakatos Mónika Kossuth díjas magyar cigány énekesnő, aki 2020-ban világzenei Vomex életműdíjat kapott. Lakatos Mónika a Romengo együttesben énekel, melynek alapítója férje, Rostás Mihály Mazsi, a Nemzetközi Cigánydal napjának ötletgazdája, művészeti vezetője és főszervezője, aki a fesztivál keddi sajtótájékoztatóján. Így fogalmazott. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz, ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használnak, itt van csór, ugye?
5: Igen.
4: Csóró, szegény, ugye gyaná, azt tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkerú vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkerú. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
6: Ez nem meglepő.
3: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
6: Nagyja vicc is, ugye már. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
4: Te még elmészel erre?
6: 23-ban. Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigányzenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigányzenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a hat román népi tánc zongorára. Abba is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként
5: olvasom. Bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
4: 35-be.
5: Vagy tehát 36-ban. A székfoglaló után ment.
4: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus te. Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy mire volt képes te. Fantasztikus.
5: Már én 4 évig éltem Törökországban.
4: Igen.
5: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok egy kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott a sokkot kaptam, tudod, az ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy föl a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány meg a török kultúra,
6: hogyne.
5: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
4: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
5: Igen,
4: gyűjtött, de nem sokat volt
5: nevezzük, ott.
4: Hát gyűjtött, 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
5: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók ház, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók Béla.
4: Gyűjtött. Aha. Igen, van ez a híres török.
5: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És vannak egy tábla is, meg vannak egy szobor is, azt hiszem, ki van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
4: Igen.
3: Szóval az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
4: Igen. Az előszóban az van, hogy híres volt a galántai banda, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók Prímás alatt. Ó, így akkor van. Az mi lehetett ott, ott fantasztikus. Szétszették ott. De.
6: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
5: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
6: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
5: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Szóval.
6: Persze.
4: Igen. Én tényleg ismertem. Voltunk még nála.
5: Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni, és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
6: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
5: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
6: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy Cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
5: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
4: Mindenhol, igen.
5: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
6: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
5: Bocsánat,
6: akkor
5: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigány zenéről beszélek.
6: Tehát most
5: beszélek.
6: Nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
5: Igen, Kárpát. Aha. Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyel van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiába, Törökországba, ő kutatott.
4: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
5: igen,
4: is rokon
5: hasonlít.
4: Vagy...
6: Vagy végül van. Is a cigány nyelvnek az eredete
5: az... szanszkrit, igen.
4: Meg van
5: igen,
4: a dardu, én itt írtam fölé, dardu. Az is lehet.
6: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszem.
4: Indiai szanszkrit nyelv. Hát, igen. Uh-huh.
6: Dénes István karmester zongora művész zeneszerző, és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a 100 tagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András Prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, a hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Mm. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, Szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bármilyen egy étterembe, hát, ahogy oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-módba, C-módba, az F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korában beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Év ezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentri zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Na most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked, mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: És hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Na. Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Mert hallottam az álmodcsárdás klezmerbe,
2: igen.
3: Az átment Esztamba, ők megénekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, álmodcsárdás, nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek igen. Meg, de ez
2: igen.
3: Tényleg benne van az a jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, de mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban. Először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene. Tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigányzenéről. Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok, hiszen hogyha vannak olyan akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsavölgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
3: Az cigány volt. Az.
1: A cigány Nervájzerre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mind, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg ezt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: A klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, bocsánat, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigány dalok, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus, hogy jött be. Bocsánat, kifelejtettem, hogy klasszikus zenében ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelebb került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szétszett.
2: Hát ez őrítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerül nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsétek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, de
2: nem annyira,
1: van
2: de
1: benne.
2: Igen.
1: De ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigány zenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akácos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumalár fenn az égen, de jó is lenne, Marisa Grófné, akkor a bánkbán mincám üzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigány zenész elkezd a hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, ez a gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigányzene. Tiriradi, tiriradi, tariradi. Tiszta akácos.
1: És most furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az oboában a hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, Vénusz, aki tényleg az erotikát tanulja ebből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobb.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit... Ugye Wagnernek a harmonizáláshoz szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van. Szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Itt van a Dalbert,

0: Ifa, lász,
1: de biztos, ifa. Hogy ez cigány.
2: Cigányskála.
1: Nem biztos. Nem biztos.
2: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy ez cigányskálának hív.
1: De ez hát akkor most megnézek egy zsidó dallamot. Abban is benne van ez.
0: Igen.
1: Benne van.
0: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
2: Igen, tehát hogy honnan ered
1: plusz valószínűleg. Plusz még benne van az indiai zenébe is. Ha megnézitek.
2: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
0: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
0: Benne van, persze. De itt tudom tetten érni először. Itt jön ki, ugye, amikor a Bach... La si fa mi re do ti la, la ti do re mi fi si la... hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
2: ja, melodikus fölfele? Aha.
0: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandó, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjelű, tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
3: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Y ya sé que nada será igual, porque cambié la manera y ya nunca volver a ser.
1: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. Már a HÉV késéseit is nyomon követhetjük. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti Mogyoródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
5: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik tévé felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. Na most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
6: Isten adománya. Isten adománya.
7: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogy ha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
6: Így van.
7: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tud, akkor is tud kommunikálni velük.
6: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
7: Igen.
6: Igen, ez ősi gének. Fantasztikus, szóval megdöbbentő. Szóval lenyűgözünk. Nem is tudom, nem találó szavakat, hát tényleg.
5: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
6: Igen,
5: mondjuk.
6: Hát jó, a génekben.
5: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
6: Igen, igen.
5: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez a fajta tehetség.
7: Ebben születtem. Roma családban születtem, én nekem igen, mert, adva volt.
5: Igen, tehát aki zenés családba születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
7: Pontosan.
5: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus. Hogy látjátok
7: nem tudom.
5: Ezt?
7: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
6: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt a... Itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye? Az a Kazánkovács. Van a Posa. Katuna. Ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerkaj, és Lezdiga, szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarás. Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívet, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetéstudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma. Ez én változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát a kiválasztott nép az nem jelenti, hogy a másik nép nem kiválasztottabb, de van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
7: Biztos, hogy igazad van.
6: Hát nem.
7: De nézd, a mai világban ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta, rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy igen, ellopt a szöget.
5: És egész világ ellenségünk, igaz?
6: Most
5: az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
6: Na, a cigányok himnusza, ez a gyelem, ugye?
5: Hát ez az eredeti cigány himnusz.
6: Hát ez a cigány himnusz.
5: A 72-es kongresszus.
6: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágában játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na, akkor most énekeljük el a gyelem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
7: Igen.
6: És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát gyelem, lungone dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, Male gillem sukare romenka, ugye, romenca, ugye? És bachtale romenca, ugye, ez is a boldog cigánylány, ugye? Ájjaj romale, ájjaj havale, gyönyörű, gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, gyelem, lungo medromeska. Igen. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Gyelem Gyelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tamburazenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de nem, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenkinek. Én ebből nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigányelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelv, mert én nem vagyok.
3: Szlovári.
2: Igen.
3: Kárpát.
2: Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is.
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szóval, hogy nem tudjuk.
2: Óriási minket. Volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele.
2: Igen, igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak. Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy én, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
3: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémia.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nem volt könnyű.
3: Tényleg. Rám voltam, hogy még egy cigány.
2: Elő volt előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Jüri bácsi, Isten nyugtasson, el akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció a cirkuszban van. Így. És nem tudom, hogy mi váltottak ki belőle, meg ő volt a...
2: Hegedű tanszék vezetője?
3: Nem, hanem őt nem tudom, milyen
2: kamarazene volt.
3: Kamarazenekarnak a... Vonós kamarazenekarnak a vezetője volt tőle. Fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bronzszonátát, hogy a Bolman Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partnerem. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Adurt játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Jüli bácsihoz az órára. Bementünk oda, mert nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Jüli bácsihoz, és mondta, hogy hát, ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon nekünk ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, ne, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, az a virgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott.
3: Hát, igen. És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni.
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy Frank szonáta.
3: Igen, nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad.
2: Tökös legyen. Vérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
1: Rendben van.
2: Romantikára megint más. Ugye?
1: Na jó, de hát egy Frank szonáta az tipikus romantikus.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tétel.
2: Igen, csak hogy egy ősi példát mondja, a Diniku, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz mondta róla. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédia, hát most vagy hiszem, vagy nem. De voltak ilyen előítélet halmazok, érted, és mégis hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarulta meg. Hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezred forduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Diniku hórasztakátóját.

0: Dinikú Hóra Staccatóját hallhattuk a 100 tagú cigány zenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, tehát akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül. Megmutattam neki.
3: Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a Rajkósnak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobb kéz, bal kéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
4: Tényleg?
1: Persze.
4: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov cis-moll preludet egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Egyszerűen döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tételt, vagy egy Rachmaninovot.
2: Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: De hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/8 izében az lótúl.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
3: Bocsáss meg, most az van, az van alapba, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
1: Uh-huh. Ja, így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen. Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és az fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta. Tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zene, általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul. Tehát ez új taktus, megint úgy pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, de ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint itt lekunyul. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Ezek a Monteverdi is roma volt?
1: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta Dráfi Kálmán szokta így nevezni, hogy huszár akcentus, tehát hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzés majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem a látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. Ez a Rádió Dik. Romákról Rádió Dik. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió Dik. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nemzetközi cigánydal napja lesz. Patta András, a fesztivál budapesti helyszínének otthont adó Magyar Zeneháza igazgatója köszöntőjében kiemelte. A cigányzene rendkívül színes, csodálatosan gazdag kultúra, amely a legmélyebb érzelmekre hat. Hozzátette, ez a kifejezésmód visszaadja a zene ősiségét, amely sok területen már elveszett. Patta András úgy fogalmazott. A nagyon tág értelemben vett cigányzenének a folk részétől kezdve a városi tradíción át, annak klasszikus zenéjére gyakorolt hatásáig hagyománya van itt a Magyar Zeneházában. Koncepciónkat is úgy alakítottuk, hogy azokat a zenéket részesítjük előnyben, amelyek a maguk természetességében hatnak az emberekre. A cigányzene mindenképpen ilyen. Fantasztikus virtuózaival, hatalmas fiatal tehetségeivel instrumentális téren, éneklésben, táncban óriási hatást gyakorol az ember egész lényére. Nyáron már lezajlott 3 nap nálunk, mely a cigány kultúra keresztmetszetét adta. Boldogsággal tölt el, hogy rengetegen odaállnak az ügy mellé, nem roma művészek is, amely csodálatos dolog számomra, a mi csapatunk is ezért dolgozik. Fogadott a Magyar Zeneháza igazgatója, majd úgy folytatta. Rendezünk nemzetközi fesztivált, illetve időszaki kiállítást is. Az egyik vezérfonalunk a roma zenei kultúra. Személy szerint óriási töltést ad a cigány zene, mindig is szerettem, a feleségem révén pedig kifejezetten büszke vagyok roma szálainkra a családban. Az egész életemet klasszikus zene átadásával töltöttem, és nagyon sok akadályon átvezetett. A klasszikus zenében mindig valamihez hűnek kell lenni. A tiszta érzelem átadása nagyon sokat ad, ezekben az ösztönzenékben a pillanat varázsa, az érzelem fog meg, ahogyan az emberi lélek kibontakozik általa, mint amikor egy tiszta vízű forráshoz jutunk az erdőben. Szomjazva, mohón isszuk a kultúra szépségét. Az idei hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány, Beremend, külföldön Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában lesz nemzetközi cigánydalnapja. Budapesten a Magyar Zeneházában a lengyel Megica, a Romengo, a szerb zenekar, Százhalombattán Szirtes Edina Mókus, az Etnorom, a Ternipe, Hódmezővásárhelyen a Romengivója, a Botos Family és Rizlaura, Farkas István és zenekara, Oroszlányban az East Gypsy Band, a Romanodrom Trio, a Mazsimó Gypsimo, Beremenden az Ördögkatlan Fesztivál keretén belül a Veronaki Quartet, a Kanizsa Csillagai, a Gentleman Folk feat. Szőke Nikoletta lép színpadra. A spanyolországi Jerez de la Fronterában lesz autentikus spanyol flamenco, és koncertet ad az Amaro Duho. A franciaországi Lavardinben Vivian György Andi és francia Quartet, Párkányban a Camoro Budapest Band és a magyar-szlovák román Andoglasso, Sepsiszentgyörgyön a Kucu Banda és Flare Beás, a Szerbia Oromban a Malon Fesztivál keretein belül pedig a Kale Lulugyi, Lengyelországban a lengyel Tereza Mirga és Kale Bala, valamint a Karaván Família zenél. A cigány dalnapja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével, ingyenes koncertekkel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Romafolk. Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dippen.
1: Sávale, mi egyes csipammol?
2: De, lakirabamorez!
1: Rumafáj, pia sávale!

mi zenéink változatosan. Rádió Dix.

Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk, a 100.3 Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt mellett, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen, igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok, Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
5: Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 10-17 fok várható, délután pedig 25-30 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
5: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Végre itt a péntek! Jó reggelt mindenkinek! Amália névnap van, július 10-e, és ahogy már azt említettem, péntek! Friday, Freitag! Ennyi nyelven tudom csak. Na de, ma született Nikola Tesla 170 évvel ezelőtt, ugye a váltóáram feltalálója, váltóáram rendszer feltalálója egész pontosan, és ugye hát ő a névadója Elon Musk autójának, ugye a Teslának, ami tulajdonképpen az első ilyen elektromos autó volt a piacon, és talán mondhatjuk azt, hogy most már nagyon sok márkának van, de még mindig azért a Tesla úgy különösen kimagaslik ezek közül is, nyilván nem véletlen, de hát ez persze embere válogatja, akinek, mit tudom én, Opelba van elektromos autója, az nyilván arra esküszik, akinek Nissanba az arra, és így tovább, de a Tesla az kiváltképp ugye így jött létre, ugye Elon Musk jó voltából. Ma 517 éve született Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós. Második Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett ezen a napon 467 évvel ezelőtt. 213 éve született Rózsa Sándor alföldi betyhár vezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 153 éve halt meg Latabár Endre, színész, színi igazgató, a Latabár színész család őse. 106 évvel ezelőtt piarista pappá szentelték Öveges József fizikus professzort. Öveges professzor, igen. Aztán Jean-Pierre Poir is ezen a napon született, ő egy francia rendező, forgatókönyvíró, a Jöttünk, láttunk, visszamennék fűződik a nevéhez. Ő mindössze 81 évvel ezelőtt született ezen a napon. 77 éve született Dunai Tamás, Jászai Maridia színművész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. És végül, de nem utolsó sorban, fellőtték az első amerikai távközlési műholdat. Létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között, ez pedig 64 éve történt ezen a napon, tehát 1962. 7. hó 10-én történt mindez. Most pedig, ami történni fog,

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt mindenkinek. Nézzünk rá a közlekedésre. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban a második kerület Hidegkúti úton a Rózsó utcánál gázvezeték építése miatt. Lezárták az 5. kerület Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót, a Kávin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart a csatornajavítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett utcakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszki út megállót. Most pedig roma hírek fognak következni itt az FM 100.3-on, úgyhogy ne nagyon kapcsoljatok sehova.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikbe.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Elvarázsol a roma kultúra életszeretete. A világ legnagyobb egynapos fesztiválján, Nemzetközi Cigánydal napján, augusztus 8-án, 7 ország 11 helyszínén 30 zenekar gyűlik össze, hogy méltó módon ünnepeljék sokszínűséget és az összetartást. Az eseményen legendás cigány és nem cigány művészek biztosítják a lehengerlő, egyedi, fergeteges hangulatot. A flamenkótól a balkáni rezes bandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig elvarázsol bennünket a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúra és emellett a saját kulturális sokszínűségünket is. Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb nemzetisége a cigányság páratlan, és a mai napig élő, fejlődő zenei kultúrával, amely a történelem során számos ponton járult hozzá az európai zenekultúra fejlődéséhez. Nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az Unió összes országában. Így módon az európai közösségnek nagyon fontos összetartó ereje a cigányság. A cigány kultúra félreismerhetetlenül magán hordozza a saját jegyeket, egyúttal visszatükrözi a velük kapcsolatba kerülő nemzetek jellegzetességeit is. A spanyol flamenco eleganciájától a szerbiai rezes bandák magával ragadó erejéig képes átölelni egész Európát és a világot, hirdetve a romák szokásait, nyelvét és végtelen életörömét. Kultúrájuk egyik legékesebb része az, amelyik a magyar nemzettel virágzik évszázadok óta, olyan gyümölcsöket teremtve, mint az éttermi cigányzene, az olasz cigány muzsika és tánc, vagy a vonós magyar népzene, tudatták a szervezők. A fesztiválon fellépő nem cigányzenekarok műsorának érdekessége, hogy saját repertoárjukba beépítenek cigánydalokat is, és a zenekarok minden helyszínen együtt, egy időben közösen éneklik el a Nemzetközi Cigány Himnuszt, a Gelem Gelem című dalt. Augusztus 8-án a fesztivál jóvoltjából egységesen szólal meg a cigány himnusz, mely azt jelképezi számunkra, egyek vagyunk a világon mindenhol. Ez a fesztivál azt is mutatja meg, hogy országonként mennyire tud változni a dal, mennyire különbözően hangzik, más lehet a csengése, de a lelkülete mindenhol ugyanaz. Ez mutatja legjobban az egységet, és az, hogy összegyűlünk ezen a napon, ez ma Redzepova Alálának 10. évfordulóján, aki idén a fesztivál arca. Ő volt az egyik első énekes, aki romani nyelven adott elő hazájában, Macedóniában, személye meghatározó a cigányzene számára, igazi nemzetközi ikon. Mondta el Lakatos Mónika Kossuth díjas magyar cigány énekesnő, aki 2020-ban világzenei Vomex életműdíjat kapott. Lakatos Mónika a Romengo együttesben énekel, melynek alapítója férje, Rostás Mihály Mazsi, a Nemzetközi Cigánydal napjának ötletgazdája, művészeti vezetője és főszervezője, aki a fesztivál keddi sajtótájékoztatóján. Így fogalmazott. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját.

0: voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió Dik, Rádió Dik, Rádió Dik, Rádió Dik.
0: Rádió Dik, romákról,

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert ezt már fogacskám.
2: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen. Igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigánytáncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptánc együttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigánytáncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zene lüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 10-17 fok várható, délután pedig 25-30 fokig melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: rádiódik. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, jön egy kis programajánló. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitállak benneteket, méghozzá kicsit távoli időpont még, de augusztus 19. szerda este 8-kor lesz a Mesterművek a 100 tagú cigány zenekar hangverseny zenekarával című előadás, az alcíme ennek pedig Örökség lángja. A 100 tagú cigány zenekar 2026-ban ismét fellép a Margit-szigeti szabadtéri színpadon az államalapítás ünnepének augusztus 20-ának előestéjén. A zenekar, mely 2014. március 18-ától jogosult a Hungarikum kiemelt nemzeti értékcím használatára, ma már több mint 4 évtizedes múltra tekint vissza, a 2025-ös évben ugyanezen a színpadon ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az est műsora hagyományosan a klasszikus zene és a magyar cigányzene találkozására épül. A különleges repertoárban felcsendülnek olyan mesterek művei, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, átszőve a magyar cigányzene semmihez sem hasonlítható hangzásvilágával. Közre működik Danyi Lőrinc Róbert elnök művészeti igazgató, Csík Gyula Sándor cimbalom szólamvezető, szakmai vezető, Duka Elemér cselló szólamvezető, Sárközi József koncertmester helyettes, Danyi Rihárd koncertszervező menedzser, Prímás, a 100 tagú cigányzenekar teljes tagsága, az vendég pedig a Sükösdi Sugó Tambura zenekar együttes vezető Nébül Zsolt lesz. 2026-ban a zenekar egyúttal világkörüli turnéra is készül, terveik szerint a Távol-Kelet, Amerika és Európa nagyvárosainak koncerttermeibe viszik el azt a magyar nemzeti értéket, melyet már nemzetközi szinten is méltán elismernek. Így a Margit-szigeti fellépés nem csupán egy koncert, hanem egy előfutára annak az útnak, amelyen a magyar zenei kultúra ismét a világ legjelentősebb színpadain kap majd helyet. Na, szóval augusztus 19-e, szerda, 20 óra, Mesterművek a 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekarával, Örökség lángja. Ez lehetne egy tök jó ilyen filmcím is, de itt most a 100 tagú koncertjének az alcíme. Úgyhogy menjetek, lesétek meg, hallgassátok meg, és élvezzétek a jó kis cigányzenét. Na, most pedig zene következik.

0: Dik, Kerasz, Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt itt a 8:30, mondok pár közlekedési infót. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerület Benyovszky-Móricz utcában a Bláti Ottó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerület Sobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. A 12. kerület Alkotás utcában kifelé csak a belső sávba lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerület Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. Illetve lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert hogy felújítják az útburkolatot. Most pedig zene, utána nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogjuk folytatni, mert kedden megtanítottad nekem, hogy a roma férjezett asszonyt úgy hívják, hogy Romnyi, viszont említetted, hogy a lányoknak külön megnevezésük van, mert hogy ugye itt az ártatlanságukra, illetve a tisztaságukra is utal a nevük.
3: Így van, és mi úgy szoktuk szólítani őket, hogy Séj.
4: Séj.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy ő egy lány. Úgy is szoktuk mondani, hogy Séjóri. Ez egy ilyen cukibb verzió, hogy lányka vagy leányzó. Séjóri.
4: Séjóri, szóval cukiság is van a cigány nyelvben.
3: Így van. Szitjú vászlasásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. Megszokottá váltak a börtönöket idéző rácsok a hazai panelházak folyosói, százezrek zárták magukat önként a saját otthonuk börtönébe. A lakótelepen élőknek a vasrács egyet jelent a biztonsággal, hiszen távol tartják a betörőket és a balhézó vagy éppen drogos alakokat. A technikai fejlődésnek köszönhetően azonban eltűnhetnek a rácsok, amelyeket mesterséges intelligenciával támogatott okos kamerarendszer válthat fel, és akkor majd egy átlagos panel lépcsőház végre nem úgy néz ki, mintha a szegedi csillagbörtönben járnánk. Bár a digitális alternatíva már létezik, a tömeges váltás egyelőre várat magára. Míg a rácsokra jellemzően csak akkor kell költeni, ha lefestik, vagy ha elromlik a zár, addig a modern rendszereknek folyamatos fenntartási költségük van, ami havonta terheli a lakóközösség kasszáját. Épp ezért sokan továbbra is hajlandóak vállalni annak kockázatát, hogyha tűz üt ki, a lezárt vasajtók végzetesen lelassíthatják a mentésre érkező tűzoltókat. A Szentendrei út egyik 10 emeletes panelházában lakó Nagy Imréné Kati szerint a rács sem megoldás mindenre. Ahol korábban laktunk, egyszer a betörők valahogy leszerelték, majd két biciklit is elloptak. De azért én mégis meghagynám, mert biztonságérzetet ad. Egy másik emeleten Éva néni biztonságára egy hangoskodó tacskó Lilo is vigyáz. Bár a kistermetű kutya minden gyanús neszre azonnal ugatással jelez, Éva néni számára a rács jelenti az igazi garanciát. Ha most költöznék ide és nem lenne rács, az első dolgom lenne felszereltetni, jelentette ki határozottan. Amikor a tűzveszély szóba került, azt mondja, amióta itt él, sosem volt még tűz a házban. A környéken megforduló kétes alakoktól viszont annál jobban tart, és úgy érzi, a rács kint tartja a bajt. Egy mindössze 18 napja beköltözött albérlő Bendegúz emeletén a folyosói rács ki van akadva, és éjjel-nappal tárva nyitva áll. Engem egyáltalán nem zavar, nem is érzem magam veszélyben, mondja a fiatal ember a nyitott ajtó mellett. Szerintem a rács még mindig jobb, mint egy sima üvegajtó, mert ha tűz van, az üveg berobbanhat a hőtől, ezt a rácsot még talán le tudják emelni a tűzoltók. Na, hát én is panelban nőttem fel, bár nálunk ott a mi emeletünkön nem volt rács, ugyanis mi földszinten laktunk. De tudom nagyon jól, hogy ezek a igen ilyen régi panelházakban vannak. Én azt mondom, hogy biztonságos. Aztán persze igen, a tűz esetében valóban fölvet némi kételyt, de úgy unblock egy sima hétköznapon, én is azt gondolom, hogy ugye ez a rács általában elzár 2-3 lakást, ugye a folyosóktól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis, főleg ahol idősek laknak, és őnekik ez biztonságérzet, és teljesen érthető, hogy miért, én nem szerelném le, és szerelnék föl oda okos otthon rendszereket. Túl van ez becsülve, higgyétek el. Én, ahol most lakom, okos otthon van, és minden az a rendszer, csak nem okos. Úgyhogy túl van ez becsülve még bőven. Na, most pedig zene következik, és 9 után jövök Völgyi Zsuzsival. Jaj, de jó, örülök neki már. Zsuzsám csatlakozik hozzánk, remélem ti is így.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutaló kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermek szállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz szokon 30 km/h sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a 3. kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon, burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 10-17 fok várható, délután pedig 25-30 fokig melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk!

0: szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, július 10-e van, és tudjátok milyen nap? Péntek!
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Azt hittem, hogy valamilyen Medárd napja, vagy, Mátik túl vagyunk. Igen. Hé, viszont milyen nap van? Nap sütötte.
1: Ja. Azt hittem.
2: És itt ül a két Dili.
1: Be tudtam malmozni, hogy milyen nap van, mert még egyszer elmondtam, hogy 10-e, mint a bolondon. Mi hányad? Mi 10-e?
2: Nap sütötte van.
1: Kedvenc videót, mi hogy van az a... Szerdán?
2: Máma?
1: Szerdán?
2: Jaj, már teljesen meg vagyok zavarodva, amikor mondja a néni. Beszél, a kórházat akarja felhívni. Kórház?
1: Békés Saba mentők. De kórház?
2: Igen, és mi ezt a Gyuszival megcsináltuk, majd újra fogom osztani.
1: Még nagyon
2: újra
1: régen. Közlöm.
2: Igen, TikTokkal.
1: Két-három hete.
2: És nagyon régen csináltuk, tényleg vagy amúgy három, tényleg. Vagy négy éve.
1: Körülbelül.
2: És imádtam, mert a főszerkesztőnk készítette a videót, és rajta maradt valami effekt, és a Gyuszin végig műszempilla van.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha valaki szemfüles, akkor ott láthatja majd, hogy és a Gyuszin...
1: Kötött kardigánba vagyok, és műszempillába, igen. Tehát ez ilyen angol úriasszony vagyok benne tulajdonképpen.
2: Végül is te vagy a mentős asszony.
1: Végül is, ha úgy nézzük, igen.
2: Asszony tehát, vagy a videónkba.
1: Mert előtte pont én énekeltem, hogy asszony, az akarok lenni.
2: Óriási. Igen. Napsütötte napunk
1: gyönyörű,
2: van.
1: Gyönyörű, szép
2: nekem
1: időnk van.
2: Ma lehet, hogy valami érte az agyamat éjjel, elátkoztak, mert reggel beálltam a Mekibe, mert hát nem magamnak, hanem a gyerekem jön most velünk, velem.
1: Van nála 40 nuggets itt előtte. Igen,
2: igen. És hát egyszerűen így nem tudom, hogy vannak-e napok, amikor nektek így blokkolódik a beszédközpontotok. Na most itt ott a Mekinél, ott a csajnak így mekegtem, makogtam, nem tudtam elmondani, hogy mit akarok, majd amikor hát ismer szerencsére, hát azért megfordulunk párszor, ott amikiben oda kanyarodtam, és akkor azt mondja, mondom neki, aha, mondom, a szép napom van, azt mondom, én egy rádióba dolgozom, azt mondja, ne ülj ma be. Azt mondja,
1: figyelj,
2: ma ne
1: ülj
2: be.
1: Figyelj, milyen őszinte, kellemes reggeli élmény ez, hogy egy mekis hölgy, vagy férfi, nem tudom milyen nemű volt, hölgy.
2: Nagy forma.
1: Jó tanácsot ad, vár, azt mondta, ma ne csináld.
2: Azt mondja, ma ne ülj be. Ma inkább ne csináld, azt mondta. Úgyhogy lehet, hogy ma mindenkitől elnézést kérek, amikor majd nem jönnek a szavak úgy, de nem tudom,
1: igyekszem
2: blokkolódik az agy.
1: Nekem is vannak ilyenek, de szerintem mindenkinek volt, hogy otthon akarta mondani, amikor hazajöttünk Rodoszról, de még nem mentünk el Balatonra, hogy mondom, kéne otthon mondom valamikor csinálunk egy ilyen nagy nyári takarítást, hogy mondom, akkor a izéket is kimosni, mondom, na, mondom, mi ez? Mondom, amik lelógnak, törölközők. Azt mondja, a feleségem a függöny. Mondom, na az. Szóval van ilyen is velem is, persze. Ez és közben mutogattam is, hogy mondom, ezek, mondom, ami törölköző, mondom, vagy törölköző, de tudtam, hogy nem az nyilván, de...
2: Törölköző tartó?
1: A függöny volt a megfejtés, ugye, úgyhogy kellemetlen volt.
2: Na, általában is. Politikusoknál szoktak ilyenek lenni, amikor...
1: Hát az akkor általában azért van, mert gondolkoznak a hazugságon, hogy mi jusson eszükbe, hogy gyorsan kitálok valamit.
2: Egyébként figyelj, az agyfagyás...
1: Tisztelet a kivételnek.
2: Mert nem az agyfagyás, tehát nem arról az agyfagyásról beszélek most, amikor itt eszel, és akkor itt érzed a homlokot kellős közepén, hogy lefagyott az agyad.
1: Persze,
2: hanem az, amikor tényleg nem jutnak eszünkbe szavak, ez egy orvosi nevén anómia. Így hívják. Ez leggyakrabban fáradtság, vagy stressz miatt alakul ki, vagy elátkoztak, vagy hogyha hogyha probléma tartós, akkor azt úgy hívják, hogy afázia. És ennek egy, tehát egy neurológiai probléma, úgyhogy ezt mindenképpen kivizsgálást igényel. Úgyhogy a szókeresési nehézségek hátterében állhatnak egyébként más okok is. Nem más okok, nem csak a stressz, hanem a kimerült vagy a korra járó változások, amikor, tényleg, én látom azért családtagjaimon, hogy néha átmennek ilyen agyfagyáson.
1: Abszolút, én is mondom, saját magamon is szoktam ilyet sajnos, és pedig én is azért azt gondolom, hogy elég nagy a szókincsem, de amikor befagyok, és nem jut eszembe valami, és olyan mérges is vagyok olyankor magamra, és sürgetem magam, hogy na, és közben más meg nem tudja, mire gondolok, de tudod, én meg így közben ki is mondom, hogy borzalmas
2: magadat,
1: az igen.
2: Magadat stúfolod? Na, gyere, persze.
1: És halálosan mérges vagyok magamra, hogy nem igaz már, majdnem csúnyát mondtam, ne viccelj már, hogy nem jut eszedbe, és akkor halálosan kivagyok saját magamra.
2: Szerintem olvasni kell ilyenkor nagyon sokat, amikor az ember ezt tapasztalja. Én a közvetlen rokonságomon is, családtagjaimon is tapasztalok olykor ilyet, és mindig megvigasztalom őket, hogy nyugodjatok meg, nem sokára utolérlek benneteket én is ebben az állapotban, tehát hamarosan követlek benneteket, meg leszek én is így. Szóval sokat kell keresztrejtvényt fejteni, hogy ez a tornázzon. Igen. Jó, de neked egyébként pörög az agyad, tehát, hogy neked jönnek így a szavak, de...
1: Mondom, valamikor elakadok azért én is, valamikor, de lehet, hogy az is, hogy túl sok minden is jár néha a fejembe, és amiatt is lehet ez. Például én ugye gyerekként, ez nem titok, én azt állapította meg anno a logopédus, hogy én azért dadogtam kicsi, tényleg mennyi lehettem, 27-28 éves, nem, tényleg ilyen, mit tudom én, Ovi, ötödikes, 5-6 éves lehettem körülbelül, és dadogtam, és azt állapították meg akkor, hogy azért, mert hogy túl sok gondolat van egyszerre a fejembe, és amit ki akarok már mondani, azért akadozik, aha, mert közben az agyam meg már máshol van, és így gyorsan így összekap a fejembe így sok minden, meg nem tudom.
2: Így dadogtál?
1: Ne, valahogy így, szerintem ne. Emlékszem már, hál' Istennek. Valahogy így, de nem emlékszem már, amúgy hála jó Istennek, ezt eléggé levetköztem.
2: Hát bocsánat, és... mindenkitől, nem, én a gyuszin nevetek, nem, igen, ezen, nem a dadogáson.
1: Én csak gúnyolódok ezen, mert én meg tényleg dadogtam, tehát hogy ez egy nyílt titok rólam, és talán az egyik legérdekesebb fejlődési mutatója.
2: Nagyon jó,
1: ahogy
2: ki lehet nőni, meg ahogy ezt át lehet küszöbölni, igen, tehát hogy így fejlesztéssel, nyilván jártál fejlesztésre, persze, jártál fejlesztő tornára, meg
1: igen. Jártam logopédushoz, csináltak ilyen, hogy mit a ceruzátot be kellett tenni a szádba, és úgy kellett beszélni, meg nem emlékszem már, mondom, tényleg...
2: Vannak
1: tényleg
2: erre gyakorlatok, meg feladatok.
1: Iskola előtt voltam, ez biztos. Tehát ilyen 4-5-6 éves gyerek lehettem,
2: és
1: amikor...
2: És ki is nőtted sulira? Tehát, hogy így, vagy hát nem kinőtted, hanem tudtál rajta ezen, tehát így átmentél rajta?
1: Átmentem, hát igen, átlibbentem rajta.
2: Már sulira, úgy értem, mert most már hallom, hogy nem dodok. Nem
1: tudok. Gondolkozok rajta, hogy mikor, de nem emlékszem.
2: Nagy a reggelünk, gyerekek.
1: Nem emlékszem erre a pillanatra, de szerintem már alsó tagozatban már a, tehát mit tudom én, a második, harmadikban biztos, hogy nem. Az, hogy elsőbe dadogtam el még.
2: Ki tudja.
1: Azt, tehát most... Uh-huh. Érted, de arra nem emlékszem. Voltam most 38, hát most 31 évvel ezelőtt, arra nem emlékszem, hogy 31 napja mi volt.
2: Én emlékszem, tehát... hogy 7 évesen mit csináltam, majd mindjárt elmondom. De... Szerintem ha dadogtál volna elsőbe, másodikba, lehet, hogy csúfoltak volna érte, és lehet, hogy az úgy beégett volna így az emlékezetedbe. Szóval valószínűleg nagyon ügyesen.
1: Szemüveges is voltam, úgyhogy volt rajtam mi. Cigány, szemüveges, dadogott. Tehát, hogy igazából úgy
2: megvoltak a handicappek.
1: Megvoltak az
2: hátrányos
1: esélyek.
2: Helyzetek.
1: Adtam nekik esélyt arra, hogy valamiben nyugodtan kössé bele. Tehát, hogy ez a kötőtű effektus, hogy valamit
2: de nem
1: adok.
2: Bullingoltak a gyerekek.
1: Nem, hál' Istennek lekopogom, nekem ilyen szempontból nyugodt gyerekkorom volt. Hát most alsóban, hogy ilyenek, hogy szemüveges, hogy az amiatt, hogy volt egy-két ilyen atrocitás, de például most a cigányságot idehoztam, figyelj, rajtam nagyon-nagyon sokáig nem is látszott, sőt, sokak szerint most se. Tehát, hogy így igazából engem ezért nem érhetett, nem egyszer kérdezték már tőlem így ilyen, ha olyan interjú készült velem, ami ilyen mélyebb és ilyen tabú döngető dolgok, akkor kérdezték, hogy a cigányság miatt, és mondtam, hogy figyelj, mondom, senki nem tudta, hogy az vagyok. Uh-huh. Senki. Tehát a gyerekkori legjobb barátom valahogy, évek múlva tudta meg.
2: Valahogy valami, tehát igen, így azért könnyebb, mert pont ezt beszéltük, tényleg 2 nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt a barátnőmmel, hogy én sem tapasztaltam soha az életemben olyan dolgokat, ami bántó lett volna így, vagy rasszista megérzés, vagy bármi. Hála vagy Istenne. Ha volt is ilyen, akkor azon úgy átsiklottam, tehát úgy leperget rólam, de És hát látod azért a romantikba, tehát ott fel is vállaltuk mi a 2000-es években. Jó, hát volt olyan, hogy voltak bizonyos rádiók, amik nem játszottak cigány nyelvű, nem hogy bizonyos rádiók, senki nem játszott cigány nyelvű zenéket, na mindegy, de hát ez is, ezen is átmentünk, ez is egy fejlődési szakasz a világnak, meg az életünknek is. Viszont azt mondta a barátnőm, hogy igen ám, de azoknál az embereknél, akik megvannak azok a jegyek, az a rassz jegyei, tehát hogy sötétebb a bőr, vagy tényleg látszik, tehát hogy azok az igen. emberek azért sokkal nagyobb nehézségekkel
1: hogy
2: küzdenek.
1: Hogyne. Főleg gyerekek, mert a gyerekek ugye sajnos nagyon...
2: Gyerekek is, felnőttek is egyaránt.
1: Felnőttek is, de gyerekként ugye azért másabb, amit mondasz, ez a bullying, azért felnőttként ki tudsz állni úgy magadért, aminek hát rosszabb esetben még akár márászkodás is lehet a vége, de nem egy ilyen esetről lehetett tudni, hát azért, sőt, ne menjünk ilyen kis helyszínekre, menjünk rögtön nagy dolgokra, hát azért a FIFA-nál most, hogyha már VB van, nem egyszer volt ebből probléma, és azért már rengeteget fejlődött a rasszizmus elleni küzdelme a FIFA-nak, hiszen ugye rengeteg színes bőrű játékos fut a pályán. Például tegnap a franciák játszottak a marokkóiakkal, hát konkrétan 2 fehér ember volt a pályán.
2: És a francia csapatban is?
1: Hát ott több volt, ott még sokkal sötétebb bőrűek vannak, mint a marokkóiaknál. Tehát mondom, tegnap 22 ember volt a pályán, abból körülbelül 3 volt fehér, az összes többi színes bőrű, és ez pont nem is olyan rég, amikor Paraguayjal játszott Franciaország, és kiejtették Paraguayt, akkor a paraguayi nem akarok hülyeséget mondani, hogy kicsoda, de valami komoly politikusa Paraguaynak
2: nagyon csúnya rasszista.
1: Nem vádolta őket, hanem ő volt rasszista, hogy azt mondta, hogy annak idején, amikor a francia válogatott ellen játszottak, az tényleg a francia válogatott volt, most meg már inkább Szenegál meg Kongó ellen játszanak, hogyha a franciák állnak a pályára, tehát értsd.
2: Igen, értem, hogy... de egyébként igazat mondott ebben.
1: Mármint, hogy értve?
2: Hát, hogy tényleg ilyen néptípusú,
1: hát
2: népi
1: figyelj,
2: típusú
1: de
2: emberek.
1: Hát, de hát franciák, hiszen Franciaországban született a legtöbbjük, tehát hogy most az, hogy vannak olyanok, akik nem ott születtek, de mondjuk az apjuk vagy az anyjuk francia, és akkor ők ilyenkor választhatnak, hogyha focizol, és odáig följutsz, hogy meghívnak a nemzeti válogatottba, akkor választhatsz, hogyha kettős állampolgár vagy, hogy melyiket választod. Na most, hogyha mondjuk van egy etióp anya, és egy francia apa, és te focista vagy, és jól focizol, értelemszerűen a francia válogatottat fogod választani, nem az etiópot, akiknek nincs is például ugye foci válogatottjuk. Tehát jó, most az, hogy igen, összehasonlítod a 98-as világbajnokságnak a csoportképén szereplő francia csapatot, meg a mostanit, hát igen, ég és föld a persze. különbség, de egy politikustól egy nő volt ráadásul.
2: Nem szabad, hogy ilyen elhangozzon.
1: Ez egy nagyon csúnya dolog volt, és a franciák sztárja Kylian Mbappé nyilatkozott is, és mondta, hogy az ilyen embernek le kell mondania, aki így védi meg a nemzete válogatottját, hogy ők azért kaptak ki, meg hogy ezzel próbálják magyarázni ezzel a rasszista sztereotíp dolgokkal, hogy ez már nem is francia válogatott, majd mindenki csak színes bőrű, ez már inkább kongói, meg mit tudom, tehát ilyen bántó, ilyen szándékos személyeskedő bántó dolgok, aminek nincs helye se a pályán, se a munkahelyen, se az iskolában, tehát hogy ezek
2: igen, na. Nincs helye, de azért mégiscsak van igazság alapja.
1: Mármint, hogy mire
2: hát
1: gondolsz?
2: Hát látod, hogy nem volt, tehát két olyan ember játszott
1: jó, hát
2: a pályán.
1: Jó, hát persze, értem, alapja. Igen, csak most csak attól még... Most,
2: igen, na, én is értem.
1: Nem
2: hangoztatjuk, így van.
1: Igen. Szóval engem se ért, na ezt akartam mondani, de volt mondom más dolog, ami miatt lehetett csúfolni, úgyhogy ez van. Na jó, 2 darab zene jöjjön, egy igaz testvér, és az én világom már elhervadt című dal, aztán jövünk vissza.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 38, vissza is jöttünk a két dal után, ahogy ígértem. És hát egy pici kis bulvár.

0: egy járt nálunk, úgyhogy volt itt már bent nálunk.
1: Van,
0: hát
1: igen,
0: tényleg egy ragyogó szépség, nagyon kedves.
1: Nagyon. Hát aranyos. Modell amúgy, igen, tehát hogy egy tényleg egy csodaszép nőről beszélünk. És most látom, hogy itt, tehát a Bliki tippelgette, hogy vajon terhese, és a Rebeka megosztott egy képet magáról a sztoriába, ahogy áll a liftbe egy gömbölyödett pocakkal, tehát ami nem egy, tehát látszik a képen, hogy nem elhízás, tehát nem arról van szó, hogy
0: tisztán
1: te most...
0: látszik, hogy kismama.
1: Igen, konkrétan, és akkor így ilyen nagy, nagy szalag címmel, hogy vajon Kárpáti Rebeka terhes? Nem. Nem tudom, erre milyen választ vártak, vagy csak ez ilyen, inkább egy ilyen kamu kérdés akart lenni. Na mindegy, egy szón, mint száz, ő is gyermek áldás elé néz, és hogyha minden igaz, egy görög származású üzletember a párja, itt elcsípték őket még az Erkel Színházban, mint nézők voltak jelen az egyik bemutatón. Egy magas, kopasz úriember. Hát
0: most ezt mindenképp hozzá kellett tenni, hogy kopasz?
1: Igen, ennyi látszik a képen, gondoltam, megosztom, leírom, a személyleírást adok, tudod. Hát magas, kopasz, ilyen picit testtel, nem úgy testesebb, hogy kövér, hanem olyan, nem olyan vékonka emberről van szó. Emberes görög. És ennyi.
0: Nem olyan régen, mondani. Igen, nekem még van hírem, mert hogy áprilisban ebben az évben volt egy megszólalás a Rebekának, hogy a kislányom a betonon alszik egy kartondarabon. Szívszorítóan vallott az örökbefogadott gyermekéről Rebeka. Na most én ezt megnéztem, hogy itt mi történt. 2019-ben örökbefogadta Davinát, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban él, és borzasztó körülmények között. Tehát a színésznő üzletasszony az örökbefogadás óta támogatja a kislányt, hol pénzzel, hol pedig a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel, vagy éppen csomagokkal, és most újabb hírek kapott a távörökbe fogadott gyermekéről, akit 2020-ban meg is látogatott. Tehát ez egy ilyen távörökbe fogadás, amikor is támogat.
1: Igen, támogatod őt, főleg pénzzel, így akkor effektív, ha jól értem. Tehát, hogy iskolai eszközöktől kezdve minden, amit felsoroltál.
0: Segíti, igen. Davina ma már ötödikes, akiről folyamatosan kap friss híreket és fotókat, és hogyha a tanulási nehézsége adódik, vagy új lehetőség merül fel, az ex szépség királynő azonnal egyeztet a helyi segítőkkel. Ugyan már régóta nem találkozott személyesen a kislánnyal, nem mondott le róla, hogy újra megölelhesse őt. Szeretnék a közeljövőben visszamenni Afrikába, hogy újra meglátogassam őt. Remélem jövőre majd sikerül, mondta ezt Rebeka. Uh-huh. Hát
1: most, hogyha majd megszületik a baba, akkor az vele ideje, nagyon Afrikában nem biztos,
0: sok ideje,
1: hogy
0: igen, erre igen. Nem lesz, de ez nagyon szép és nagyon szép. Nemes gesztus, hogy ő egy kislányt így támogat és segíti a jelenlegi életét, és hát reméljük, hogy a jövőjét is tudja majd a saját gyermeke mellett.
1: Igen, igen. És hát zárásként azért egy sajnos egy rossz hír is szembe jött itt velem, de hát ez tele van most vele minden. Sajnos a nagy művészünk Revicki Gábor ismét rákkal küzd. A 77 éves nemzetművésze már többször legyőzte a súlyos betegséget, nemrég azonban a hangszálán találtak újabb daganatot. A kezelés miatt a Kossuth és Jászai díjas színművész beszédhangja is kezd megváltozni, így színpadon már egyáltalán nem játszik, csupán a Mi kis falunkat forgatja. Tovább ugye az egy RTL-en futó sorozat. És Revicki is nyilatkozott. Szóval május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip, vagy más egyéb, ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszálak felületéről, de sajnos sugarazni kell, nincs más megoldás. Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. 7 éves korom óta dohányzom, és most sem szoktam.
0: 7.
1: És most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzás nem szabad egyik pillanatról a másikra abba hagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abba hagyom, másfél hónap múlva meghalok. Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik 15 éve abba hagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni, fogalmazott a nemzetművésze.
0: Hú, hát ez nagyon rémisztő volt ez, hogy kimondtad, hogy hány éves korában kezdett el dohányozni, azt a mindenit könnybe lábadt a szemem.
1: Hát, én nagyon, szerintem nagyon sokan vagyunk itt, de nagyon-nagyon szeretem a művész urat. Sajnos életemben csak egyszer találkoztunk személyesen, és akkor is milyen érdekes, hogy pont ezt mondja, egy közös cigarettázás alkalmával találkoztunk,

0: ugyanis a Pesti Vigadóból, hogy ott bennem lehet sehol dohányozni, és kijöttünk, és pont ketten jöttünk ki, és ott álltunk egymás mellett, és akkor megszólítottam, hát mondom, mégis én vagyok a fiatalabb is, és mondom, megszólítom a művészurat, és nagyon-nagyon kedves volt hozzám, és nagyon-nagyon dicsérte a hangszínemet, és ez azért egy ilyen embertől, mint a Revicki Gábor, akinek tényleg mindenkinek a fülébe cseng a hangja. Azért az úgy
1: dagadtam
0: elkasom. Úgyhogy hát nagyon sajnálom a művész urat, hogy...
1: Nagyon sok erőt kívánunk neki.
0: Hát igen, csak tudod, az a baj ezzel a fránya betegséggel, hogy le lehet egy időre győzni, de sajnos olyan ritkán szól a fáma arról, hogyha valaki legyőzte, akkor az úgy véglegesen tünetmentes lesz. Nem is tudom, nem akarok számot mondani, mert nem vagyok orvos, de tényleg ilyen, nem tudom, nagyon nagy arányú,
1: tehát mit tudom én, 1000-ből 1. A statisztika mást mutat, így
0: tehát,
1: van.
0: Tehát, hogy le tudod győzni, meg tudják kezelni, meg nem tudom, idéglenesen ez akár el tud múlni, vagy akár nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben véglegesen, de látod, van, amikor tényleg szinte évente újul ki valakinél valami máson, mert onnan eltüntetik a daganatot, de utána megjelentkezik máshol, és hát vannak olyan szerencsétlenebb esetek, nekem is sajnos történt már olyan családban, hogy amikor úgy szétterjedt teljesen, és akkor meg már úgy adja magát sajnos a történet, hogy azt már kezelni sem nagyon lehet. Na mindjárt nem akarunk itt kora reggel de ilyen szomorú dolgok, de hát...
1: Sajnos vannak még a világban egyébként szomorú hírek, mert tegnap pedig 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, brit énekesnő. A családja közölte a hírt, hogy nehéz szívvel tudatták, hogy tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a betegsége következtében. Úgyhogy nagyon, nagyon szomorú, sajnálom én is, hogy ilyen szomorú híreket kell közöljünk.
0: Híradóba, igen, a dalairól ismertem föl, mert amúgy őszinte leszek, hogy arcra nem volt meg a Bonnie Tyler.
1: Főleg a Hero.
0: A Hero az egyik legnagyobb nóta volt, ami szerintem tényleg örökre fönnmarad, és így tényleg akármikor egy mesébe, filmbe, ami vígjáték, hogy valaki beöltözik, és megmenti a világot, hogy valami íze van, akkor egyből fölcsendül. Akkor rögtön fölcsendül.
1: Van, amikor tényleg egy előadónak annyira, de annyira be tud robbanni egy-egy nótája, hogy örök életé, tehát élete végéig az az ikonikus nótája, tehát hogy tudod, hogy igen. Bonnie Tyler, akkor melyik a dala? Hero.
0: És az tehát úgy
1: egyből tudod.
0: És egyből beég, igen.
1: Ugye?
0: Igen, ez tényleg így van. Szóval nagyon, igen, hát sajnáljuk, de hát gyerekek, hát sajnos történnek a nagyvilágban rossz hírek is,
1: szomorú,
0: de tényleg
1: hírek is, igen.
0: A művész úrnak tényleg nagy kitartást és erőt kívánunk így a továbbiakban is, de milyen nagy dolog, hogy még most is forgat.
1: Revicki Gáborról beszélünk
0: van,
1: most, igen.
0: Ja, hát aki most kapcsolódott, az nem esett le, de én azokhoz beszélek, akik eddig figyeltek. Szóval igen, nagy dolog, hogy forgat még. Nagy dolog, szerintem ez egy óriási dolog, hogy 77 évesen, betegen, és ennyire azt tartja őt, nem csak a Revicki művész úr, hanem nagyon-nagyon sok idősebb színművész már tényleg azt tart kondiba, és azt tart mondjuk ki bátran életben, hogy tud még dolgozni, akár színpadon lenni, lásd Bodrogi Gyula.
1: Mert szeretik a munkájukat, szeretik igen. Azt, amit csinálnak. Igen.
0: Igen, és abba látják az örömöt, abba érzik a teljességet tulajdonképpen, úgyhogy...
1: Hát az az élet, a élete, életének a célja az.
0: Én is még itt fogok veled rádiózni 70 évesen.
1: Amen.
0: De már nem tudom, miről beszéltünk, tudod, egy 5 perc múlva, tehát beszélünk valamiről, eltelt egy 5 perc.
1: Így se tudod.
0: Az is. Na, én nekem mondom. Nézd oda, fölidegesít. Na jó van, el is megyünk ezért zenélni, ezért bosszúból elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza. Yeah.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt mondja, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigány zenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 10-17 fok várható, délután pedig 25-30 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
7: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: Gyögyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 15 perccel, július 10-e van, oszt péntek, Freitag, Friday, good morning.
2: Igen, és süt a nap, mehetünk a strandra, Gyuszi, hurrá!
1: Igen, mai naptól elkezdődött ugye egy erős felmelegedés, már a magas UV-sugárzást mondanak, nem UVB-t, ezt ugye múltkor megbeszéltük,
2: igen,
1: csak magas
2: igen.
1: UV. Holnap újra, és holnaptól már országszerte 32 fokos maximumok lesznek, úgyhogy csodaszép hétvégénk lesz. Picit lesznek szeles időszakok, illetve vasárnapra mondanak elszórtan csapadékot, de nem is írja, hogy hány milli, tehát, hogy még milliméterben sem tudják mérni. Itt-ott-amott írnak egy picike kis
2: na, nagyon jó a megfogalmazás. Itt-ott-amott csapadék.
1: Igen, itt-ott-amott.
2: Az időjárás olyan lesz, amilyen.
1: Ha kinyitod a szemet, ébren vagy, igen, ez körülbelül ilyen, persze.
2: Igen,
1: persze,
2: úgy is fogjuk látni, tapasztalni, hogy esik-e az eső,
1: ma
2: vagy
1: például,
2: süt a nap.
1: Ma például reggel, amit mutattak a híradóba időjárás jelentés, ott azt mutatták, hogy ma csak Nyíregyházán fog esni az eső. Na, szóval sajnos, aki Nyíregyházán hallgat bennünket, nekik ez rossz hír, viszont minden más településen élőnek meg jó hír, mert ma meg ilyen 28-29 fokos maximumok lesznek, és no eső,
2: az
1: ilyen csodaszép napsütés, és ahogy látod, még nagyon felhő sem takarja a napocskát, úgyhogy ennyi. Na, de mondtad, hogy láttál egy új reality-be egy-két pillanatot, én ugye nem nézem, mert én meccset nézek általában.
2: Az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy ez csak streaming oldalon tudjátok elcsípni. Én csak egy ilyen kis szösszenetnyi rövid videókat láttam az Exek csatájáról.
1: Nem véletlen, hogy már csak a streamingen futtatják, hát, szerintem, nem?
2: Hát
1: ez ilyenkor...
2: nem akarok senkit most itt csúnya lenne tőlem bármit is mondani a szereplőkkel kapcsolatban, de annyit elárulhatok, hogy ezen a castingon részt vettem én is a volt férjemmel, és nagyon örülök, hogy csak a castingig jutottunk, és hogy nem jutottunk be, mert ugye előttünk is titok a többi szereplő kiléte, tehát ilyenkor nem tudhatod, hogy kikkel raknak össze, akik szerintem nagyon bánják, és hibának tartják, hogy elvállalták, a Sánta Laci és Juliska.
1: Igen.
2: Mert hogy ők azok a páros, akik egyáltalán nem valók ebbe a évadba, az Exek csatájában,
1: hát
2: tehát nagyon kilógnak.
1: Hát
2: nagyon kilógnak.
1: Madách Színházban már, vagy nem is tudom, 20 éve játszik, annak idén Operett Színház, mindent, a Laci egy komoly művész a musical műfajában.
2: És borzasztóan kilógnak, és nagyon sajnálom őket, hogy belecsöppentek ebbe, és ebből már ugye nem tudsz kijönni, meg mondom, tehát, hogy ki kell esni, igen.
1: Mert ez felvételről megy, nem?
2: Hát ezt felveszik, ugye? Igen.
1: Tehát ez
2: igen,
1: nem
2: ez most már történik. Ez már felvették, uh-huh, igen. Uh-huh. És tényleg pont ezt beszéltük a volt férjemmel, hogy hála Istennek, hogy nem kerültünk be, és hogy kimaradtunk ebből. Valószínűleg nem véletlen, mert mi a castingon, amikor ezen részt vettünk, akkor külön-külön hívnak be bennünket ilyenkor, vagy hát külön hívtak be bennünket, és több mint valószínű, hogy mi nagyon kulturáltan és nagyon szépen beszéltünk egymásról, tehát mi tisztelettel, nem is az, hogy nem szimpatikus, hát nyilván az műsor szerkesztőinek nem az a célja ennek a műsornak, hogy itt pisziskedjünk, meg Lábújhegyen szeretgessük egymást, bár nagyon sok pár újra összeszokott, vagy hát volt már a példa, hogy összejöttek az Exek csatájába,
1: igen,
2: az Exek újra, de itt nyilván az a cél, hogy azért ott az Exek csinálják a műsort a balhékkal, a vitákkal, tehát úgy generálják, mert úgy látszik, hogy az emberek erre vevők, ezek szerint.
1: Azért megnézném én aznak a streamingnek a nézettségét, tehát hogy mondom, alapból nem véletlen.
2: Ilyet
1: hogy
2: nem lehet mérni, mi?
1: Streaminget szerintem, de ők biztos, de hogy nem,
2: ők
1: az RTL
2: mérik,
1: biztos,
2: igen,
1: tudja,
2: hát
1: persze.
2: Hát az teljesen
1: bár nem Nielsen
2: egyértelmű a streaming mérése.
1: Igen, a Nielsen
2: csak itt nem rakják
1: méri
2: ki.
1: Hát azt nem.
2: Na mindegy, szóval mi valószínűleg nagyon, nagyon békés és lenyugodott Exek voltunk a szerkesztőknek, mert szerencsére, tényleg szerencsére nem kerültünk be ebbe az évadba, viszont bekerültek mások, akiknél már láttam azért ilyen beharangozó videókat, amikkel csábítják, hogy fizess elő,
1: igen,
2: erre a szolgáltatásra.
1: Én is, mikor csak kapcsolgatom ott a tévét még meccs előtt, tegnap is elég későn kezdődött a meccs, 10 órakor, és addig ugye kapcsolgatja az ember a tévét, meg mit tudom én, és én is pont belefutottam futottam csak reklámba, mert hát nyilván ezért pont nem fizetnék elő egy ilyen streamingre, és láttam ilyen bejátszókat.
2: Most nem sorolom fel a szereplőket, de olyan...
1: Igen, bocsáss meg, nem is sorolhatnád, mert felesleges, nem. A kutya nem ismeri
2: de,
1: őket.
2: De, hát azért ott van Mészáros Bende, Mészáros Árpád Zsolt fia, ott van mondjuk a... Na? Verje? Na? Hát ugye Sánta Laci,
1: jó,
2: Juliska.
1: Ők, oké, azt megbeszéltük, hogy őket nem is értem, igen, hogy miért vállalták, főleg szegénye, a Laci részéről nem értem ezt.
2: Úgy sajnálom egyébként őket, mert tudom, hogy ők ezen teljesen ki lehetnek égve. Akkor ott, igen, van Varga Miklós Joe, ő is az Éjjel-Nappal Budapestnek a sztárja volt, Humpet Gabó. Na most csak
1: azokat... A Jászai Mari díjasabbnál, Jászai nem Mari tudom. Díjasabb művészeinket itt sorolod tudom. Szépen fölfelé.
2: Hát ez sem egy értékteremtő műsor.
1: Hát nem igazán. Nem igazán. Nem egy akadémiai székfoglaló, és a jövő március 15-én nem tartom valószínűleg, hogy bármelyikük is állami kitüntetésben fog részesülni, életművét tekintve, nem, hogy így fogalmazzam. Tehát eddig nem. Csak olyan neveket soroltál a Laciékon kívül, mert tényleg a Laci egy komoly színművész. A Juliska ugye táncos volt a Madách Színházban, a Juliskával nem tudom, mi van azóta, én nem követem az ő pálya ívét, hogy ő azóta hol van, de azt tudom, hogy annó a Lacival is ugye ott jöttek össze a Madách barátság, a Mamma Mia előadásom volt, azt mondom, hogy megkérte a kezét színpadon, vagy valami ilyesmi volt. A Laci játszott a Skyt, ugye a Sophie Sheridannek a Paliát, és a Juliska meg ugye táncos volt a tánckarban, de ez egy nagyon-nagyon régi.
2: Régi, igen,
1: sztori,
2: igen.
1: És de hát tudom, emlékszem
2: itt azért
1: rá.
2: Teregetnek az életük, vagy a múltjukból lapokat az emberek, mert elárulják, hogy mi történt a házasságukban.
1: Igen.
2: Volt megcsalás, igen, ez az amaz. Szerintem ez is olyan...
1: Köztudott voltam úgy a szakmán belül például, hogy a Juliska megcsalta a Lacit. Ez egy akkor köztudott volt, mert ráadásul egy színésszel tette mindezt. Most, ha folytogatnának, se tudnám, hogy kivel, de tudom, hogy tudom, vagy tudtam, hogy ki az, aki, tehát amikor ez aktuál volt, akkor tudtam, hogy ki az az ember, tehát hogy nem egy no-name valaki, tehát nem egy mit tudom én, bárba szedett föl Palita Juliska, hanem egy együtt dolgozó színész kollega volt a harmadik
2: képzeld
1: fél.
2: El, hogy voltam egy halatortás forgatás, nem, az nem halatortás volt, hanem vacsora csata, igen.
1: Rumpli Burgonya.
2: Igen, pontosan, és hát ott Juliskával lehettem egy héten keresztül, és ott én éreztem ezt, hogy Juliska már akkor úgy nagyon kim van ebből a házasságból, pedig még együtt éltek a Lacival, tehát ott a Laci is fogadott bennünket. Laci, nem éreztem ezt, viszont Juliskán annál inkább, mert olyan úgy flörtölt.
1: Aha,
2: és nagyon... Velem.
1: Úgy mondtad, hogy hát úgy flörtölt.
2: Tehát nyilvánosan flörtölt, és úgy ültem, és úgy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy náluk ez belefér az ő házasságukba. Így ezen gondolkodtam ott szereplőként is, hogy miért? Hát vannak olyan házasságok, ahol hallottunk már erről, ahol beleférnek ilyen flörtök, meg ilyen kis félrelépések, vagy ilyen nyílt házasság. Hát van ilyen, csak és akkor úgy elnézegettem, hogy hát lehet, hogy akkor ők is így vannak. Úgy,
1: hát igen,
2: meggondolkoztam,
1: igen,
2: ezen.
1: Nem ez történt, igen, de értem, hogy mire gondolsz.
2: Nem, már kiderült,
1: mert...
2: igen.
1: Hát szóval... akkor mondom, egy nyílt dolog volt, tehát hogy már emlékszem, hogy a Laci is akkor nagyon ki volt, és valami közös ismerősünktől tudtam én, vagy hogy hallottam így a pletykát, tehát tudod, most színházvilágban is megy mindig a pletyka, meg egy elég belterjes dolog ez olyan szempontból, és én pont ezért én ezt sose felejtem el, hogy mindig is eldöntöttem, vagy annak idején eldöntöttem, és lámbe is tartottam szavam, hogy soha, de soha nem lesz színésznő, vagy táncosnő a feleségem. Az, hogy összejövök velük, el vagyok velük, persze, miért ne? De Juliska is egy gyönyörű szép nő a Juliska. De pont ezért, picit ilyenkor mindig a nagymamám szavai jutnak eszembe, hogy szép tányérból nem lehet jól lakni. Hogy valahogy
2: nem ilyen... mondd már ezt, most akkor én csúnya vagyok?
1: Nem erre gondoltam, de most így például most színházi viszonylatot tekintve, meg ezt a művészi
2: berket. Meg akkor most így a feleségedre is ezt mondtad.
1: Ja, de nem úgy, nem, akkor látod? Úgy, hogy egy korrigáld. Olyan szép nő, mint a Juliska, aki ráadásul ebben a körben mozog, nagyon ritka eset az, az, hogy ezek az emberek nem nagyon lépnek félre. De ez lehet férfi is. Hát most én nekem, most nem fogok nevet mondani, de én szinte biztos vagyok benne, hogy az a férfi színész is, akit én nem úgy régóta tudom, hogy ő milyen nagy pályát futott, és nem tudom, nem mondja azt nekem senki, hogy ő, amikor nagyon futott a szekér, és megbolondultak érte, és az Andrássy
2: útigát,
1: nem mondom meg.
2: Na hát az így meg aztán nem is
1: a sor a jegypénztárhoz, hogy hagyd nézzék meg őt az előadáson.
2: A Mozartba.
1: De akár, hogy ő nem lépett az akkori feleség, vagy a talán mai napig is felesége mellől, ő nem
2: na,
1: lépett soha félre.
2: Na jó, van mindegy, félre. Ne, ne plecskáljunk már, annyira plecskáljunk már, olyanok vagyunk, mint a Reddit.
1: Nem, mint a Muppet Show-ból a két öreg mindenkit így izé, na, mind, és megcsaltál.
2: Figyeljetek, az a lényeg, hogy tényleg szösszenetnyi kis videó részleteket láttam, rámentem a RTL oldalára, nem tudom, TikTok vagy valami, nem, mit tök mindegy, és hú, gyerekek, én nem vagyok egy ilyen piromkodós, meg egy ilyen ember, aki úgy elszégyeli magát, de nagyon sokszor elszégyeltem magam, hogy Jézus, Atya Mária, mennyire szókimondó, mennyire beavatnak minket olyan dolgokba, amit lehet nem is akarok tudni, például, hogy egyes férfiaknak milyen ékszer van a nemi szervükön, szóval, hogy ilyen mélységekben megyünk el már, hogy hova tartunk, egy ezen gondolkodás hogy tök jók ezek a realitik, ez, de hova tart? Mi ennek a vége?
1: Figyelj,
2: mi lesz még itt? Mert hogy volt már olyan, emlékeztek arra, hogy volt olyan, hogy elvittek egy csomó fiatalt, meg időst, mit tudom én, egy szigetre, ahol a szigeten mesztelenül kellett élni, lenni. És kajak mesztelenül voltak az emberek.
1: Éden Hotel.
2: Ez az Éden volt?
1: Az volt a cím, a Viaszaton ment.
2: Ugye?
1: Én ismertem onnan az egyik nőt, onnan ilyen. Tudom. De tényleg, ez még a régi korszakomban volt.
2: Remélem, hogy a feleséged nem hallgat bennünket.
1: Nem dolgozik, de nem, attól még, hogy ismertem, ő még akkor gondol, kanyarba se volt, tehát mikor volt ez, maga az éda óta, vagy egy 10 éves történet. Tényleg, hát nézd vissza, hát egy 10 éve volt kb.
2: Jól van, tudom, hogy volt egy előző Charlie Sheen életed, és ezt ne hozzuk ide.
1: Nem. Csak mondom, hogy tudom, hogy melyik az a műsor, de igen.
2: Hát, hogy már ezen is túl vagyunk, hogy ülünk egy szál szőrbe, és sütögetjük a szalonnát tábortűznél.
1: Azt kellemetlen, a zsír kicsit oda csapódik, ahova nem kell, szóval, akkor ez nagyon kínos.
2: Mi kell még? Mi van még? Hova tudunk még ebben lejjebb menni? Volt már televízióban szeretkezés, láttunk ilyet is élőbe. Hát hova még? Mi kell még az embereknek?
1: Figyelj, ameddig olyan a castingje egy-egy ilyen műsornak, és ezzel nem az RTL-ben dolgozó szakembereket akarom degradálni, Isten, tényleg távol álljon tőlem ezt, tehát nem nekik szó lesz, hanem inkább az elvárásoknak, mert valószínűleg ők is egy elvárást valósítanak meg.
2: De ez az elvárás?
1: Hoz
2: be egy streaming oldalra nézőket.
1: Mert én még embert nem láttam, aki azt kommenteli egy-egy ilyen poszt alá, amikor megjelent, hogy indul ez Exek csatája, és kik lesznek benne. Embert nem láttam, hogy azt írta volna, hogy jaj, de jó, alig várom, hanem mindenki csak a negatívat. Viszont akkor kinek szól ez?
2: Pont annak, aki a negatív kommentet írja.
1: És ezért előfizet, szerinted is megnézi?
2: Igen. Mert az szerintem igen. Igen, meg fogja nézni, már csak azért is. Pont egy műsorkészítővel, egy főszerkesztővel beszéltem erről, azt mondta, hogy vidéken él a nagymamája, és a nagymamájának a barátnője együtt tejáztak, amikor ő lement, meglátogatta a mamáját, és akkor szanaszét csavasztak egy előadót, aki benne volt tehetségkutatóba, zsűribe. És szanaszét csavaszták a nénik, majd aztán utána megnézték, minden egyes alkalommal megnézték, és csak azért, hogy aztán tudjanak miről beszélni, hogy láttad megint mit csinált? Láttad?
1: Aha.
2: De közben nézték, és akkor mondta ez a producer, hogy hát ez egy teljesen jó mutatója annak, hogy akkor kiket kell beültetni akár a zsűritagok közé, kiket kell akkor szerepeltetni, mert akkor mégiscsak kíváncsiak rá az emberek. Hiába utálják, hiába nem szeretik, akkor is megnézik, mert valamiért a bosszankodás is egyfajta örömforrás.
1: Én értem, amit mondasz, és biztos, hogy nagyon sok
2: lehet, hogy én is
1: van.
2: Ezért néztem tegnap ezeket a videókat, mert a döbbenettől egyszerűen még csak néztem, megint tekertem, megint.
1: Jézusom.
2: Aha, hogy jaj!
1: Igen. Hát én annyit kaptam el, az tegnap előtt volt talán, ugye tegnap előtt nem volt meccs, és kapcsolgatni kellett a tévét, hogy mi van, mit tudom, és a Fókuszban volt szó az egyik szereplőről, egy full ismeretlen srácról beszélgetünk, hogy ő milyen gazdag. Uh-huh. Erről volt szó konkrétan, hogy ő neki milyen Mercedes-e van, mennyi pénz van a zsebébe, éppen aktuálisan, mennyi márkás ruhája van, hát tipik, tudod, hogy ilyen nagyban van, nem kicsibe, tehát hogy ilyen gigabetűkkel van ráírva, hogy Gucci, és akkor az a jó csak, mert hogyha lássák a blaháról, hogy rajtad Gucci van.
2: Oldra is.
1: Aha. És erről volt szó egy olyan jó 7-8 perces riporton keresztül, hogy ez az ismeretlen valaki, aki majd szerepel az exek csatájába az ő exével.
2: Most csinálnak belőle sztárt. Tehát így csinálnak belőle sztárt.
1: Picit igen, de hogy a csávó nem beszélt
2: másról. Meg nem csinál semmit az a fiú. Tehát tudom, kiről van szó.
1: Semmit. És ő arról szól, hogy ő most 2-3 naponta megy fodrászhoz, mert hogy mindig paceknak kell lenni, ugye? Behoz külföldről autókat, amit tuningolgat, és utána jár vele egy kicsit, de megunja egy-két hónap alatt, akkor eladja, és erről volt 7-8 percen keresztül szó.
2: Egy kicsit olyan, mint ezek a... Mi volt az a... Volt
1: kőgazdag fiatalok.
2: Az, igen, tehát igen. Azt se néztem, de egy kicsit ilyen.
1: Én
2: és
1: egyik
2: volt
1: epizódot
2: a luxus...
1: bevallom, megnéztem, persze.
2: Aha. Megpofoztad utána magad?
1: Hát őket nem tudtam, úgyhogy sajnos igen, magamat tudtam csak.
2: A műsor ugyan erről szólt gyakorlatilag.
1: Konkrétan
2: de
1: erről.
2: Olyan tanácsadás, vagy bármilyen edukatív jellege nem volt, mert nem az
1: nem,
2: volt.
1: Az hogy... a cápák között műsor, igen, amikor ténylegesen igen. Vállalkozók ülnek ott, akik tényleg milliárdokat tudtak abból uh-huh. keresni, hogy dolgoztak, fölépítettek egy brendet, lásd Balogh Levente a Szent Király ásványvízzel, ne is menjünk messzebb, de azóta igen, már nyilván hogy, sok minden
2: látod,
1: érdekelt.
2: Hogy ezekben a műsorokban nem tudsz meg arról semmit, hogy és miből szerezted meg ezt a vagyot? Beleszülettél? Szüleidé? Vagy te dolgoztál, meg érte?
1: Valószínű, hogy vagy szülők által, vagy nem éppen
2: tisztességes úton,
1: mert a gyerek konkrétan adásba elmondta, és ilyenkor fölmerül a kérdés, mert ez pont feleségem nézte rá, hogy azt mondja, remélem azt, hogy ezt rendőrök is hallgatják, mert a csávó konkrétan kimondta, hogy hát ezzel az új GT Mercimmel szoktunk gyorsulgatni, az illegális haver. Azt csak úgy szólok, hogy az illegális.
2: Hát igen.
1: Nem véletlen volt az Árpád hídon az a baleset nem oly rég, pár hete pontosabban, amikor pont egy ilyen gyorsulás miatt ugye fölborult autó, és leesett a hídról, és nyilván szörnyet halt a benne ülő sofőr is.
2: Vétlen
1: sofőr. És a csávó tegnap előtt volt ez a Focus interjú, úgy frankóba kimondta, hogy hát ő ez az új Mercivel, mivel mit tudom, hogy 380-nal tud menni, ezért ő gyorsulgatni uh-huh. is szokott. Uh-huh. Ja, uh-huh. hát akkor az úgy, hogy kérdezzem már meg, hogyha egy rendőr nézte ezt, akkor ilyenkor nem keresik fel a Fókusz szerkesztőit, hogy elnézést, adják már meg a telefonszámát ennek az úriembernek, mert hagyj kérdezzük már meg, hogy és hol szoktál gyorsulgatni szépöcsem? Mert hogy ez illegális, tehát hogy ilyenkor... bíztatunk picit, bocsánat, csak ennyi, hogy bíztatunk picit, vagy hogy így mondunk olyan dolgokat tévébe már, amivel úgy a mai
2: magunkra vonzuk a figyelmet. Te...
1: Meg nem csak, hogy a gyerekeknek ezt így példaként állítjuk, hogy ez jó, hogy nem tudjuk, hogy miből lett gazdag, de gazdag, és hogy ő illegális dolgokat művel, és ez jó. Ennyit akartam, bocs, csak hogy
2: igen, mert azért most ez, például a Fókusz, az még pont egy olyan idősávban van, amit még nézhetnek gyerekek is, mert ugye mondhatják azt is, tudod, hogy persze, hát ezeket a műsorokat amúgy is streaming, és azért ne nézze gyerek, mert az exek csatája 18 karikás besorolású műsor. De mondjuk 7-től 8-ig még lehet, hogy igen, vagy a fiam, vagy a lányom ott ül a tévé előtt, aztán ezt nézegeti, hogy persze. De jó, bátya, milyen ügyes, de hát hogy? Meg hogy érte el? Meg honnan jött? Igen, azt ne feszegessük inkább, mert azért én ezekről helyek közel tudok, hogy az illető, akiről beszéltünk...
1: Én meg nem akarok tudni, addig, amíg az ember nem tudja ezeket szerintem, én ezeket sosem is akartam tudni.
2: Én is pletyka szinten tudok csak, tehát fixen nem tudok semmit, csak pletyka szinten hallottam ezt, azt.
1: Elhiszem, de tudom, hogy a legnagyobb dolog ebben az egészben nem is érdekel. Tehát igen. Ez a legnagyobb dolog az egészben,
2: én
1: nem
2: meg,
1: is érdekel.
2: Tudod, mi a végszóm erre, hogy na. Annyira örülök, hogy nem kerültem be ebbe az exek csatájába, hogy összeteszem, hát látod, imába
1: nagyon
2: kezem.
1: Kínos lenne.
2: Hogy nem. Szóval ott meg már, amikor már leszerződsz, és akkor ott vagy, és akkor jönnek be, mert nem tudod addig, hogy kivel raknak össze, mert ez titok.
1: És mondom, a vicc az, hogy megjöttek volna, és akkor se tudod, hogy kik azok. Bejönnek, azt hiszem, hogy van még szerkesztő.
2: Csak a Lacit,
1: tudod?
2: Meg a Juliskát csak ismertem
1: a Juliskát,
2: volna, tudod.
1: Igen. De hát bejönnek a többiek, azt megkérdezett, hogy odák,
2: Laci,
1: tudod így, odák.
2: Komolyan mondom, Laci meg Juliska két kakuk tojás ebben az egészben.
1: És igen, és ezt azért ilyenkor nem
2: szegények,
1: is érti az ember.
2: Szegények, sajnálom.
1: És nem is értem, hogy miért van erre nekik, de ezt amúgy tényleg megkérdezném a Lacit, hogy amúgy erre nekik miért van szükség. Most kezdte el próbálni. Jó, értem a pénz, persze, de a Laci pont most akarom mondani, hogy most kezdte el próbálni az Evitát a Madách Színházba. Jó, nem ő lesz az Evita, persze, ő Magaldi lesz benne. De hogy érted, most kezdték el próbálni, mert szeptemberi bemutatója lesz az Evitának. A Laci első szereposztásban Magaldit játszik benne, az egy főbb szerep.
2: Mondok neked egy gondolatmenetet. Tudod miért? Még az is lehet, hogy valamiféle reményt érzett arra, hogy a Juliskával újra melegedjen a régi elmúlt dolog, igen, és azért egy ilyen műsor simán, amikor együtt laksz, együtt vagy több héten keresztül együtt forgatsz, benne van a pakliba, hogy újra egymást megtaláljátok, vagy újra egymásra találtok, és simán van egy ilyen gondolat bennem, uh-huh. hogy még az is lehet, hogy a Laci részéről nem csak a pénz volt a motiváció, hanem Juliska is.
1: Ebbe, na ha így van, akkor viszont teljesen érthető, ugye? Mert hogyha még érez valamit, meg volt ez a remény szikra, amit mondasz, a reménynek egy szikrája még élt a Laciban, így akkor azt mondom, hogy elfogadható, mert alapvetően ezt egyszer Sándor Péter mondta ki, úgy ő az Operett Színház ünnepelt sztárja, és teljesen érthető módon, hiszen a legjobb hang az Operett Színházban. Egy velem egy idős férfiról beszélünk, és ő mondta azt egyszer, mikor kérdezték itt tőle egy interjúban, hogy hát évek óta az Operett Színházban óriási sztár vagy, ugye ő volt az, akit kirúgtak, petíciót írtak a nézők, hogy vegyék vissza, így úgy amúgy. És megmondta, hogy ő még abban a régi rendszerben hisz, hogy Sinkovics Imre sem ment el annak idén főzöcskézni egy műsorba, hanem a színpadon nyújtott teljesítmény miatt szeressék és rajongjanak érte, hogy azt mondják, mint például már én is, hogy meg akarom régóta nézni a Jekyll és Hyde című musicalt, de csak akkor, hogyha a Peti a címszereplő. Uh-huh. És rengetegen így vannak ezzel, és ő ezt azzal érte el, csak tényleg, hogy amit a színpadon nyújt, abban a 2,5 órában estéről estére.
2: Igen, ez jó, hogy valaki ilyen határt.
1: És egy velem
2: húzni.
1: Egy idős férfiról beszélünk, tehát nem egy öreg emberről, aki már jó van, egy régi persze. kor gyereke, vagy nem tudom, hanem egy velem egy idős, egy 38 éves férfiról
2: ez
1: beszélünk.
2: Ez jó, hogy valaki meg tudja húzni a határt, és nem megy át celebeskedésbe.
1: Igen.
2: Én simán átmentem.
1: De jó, de én megint belementem. Más, megint
2: jó,
1: más,
2: én nem voltam
1: más.
2: Az Operett Színház, tehát én azért egy könnyedebb világból jövök, már egy könnyű zenei világból,
1: így
2: azért
1: van.
2: Mégsem az Operett Színházban vagyok primadonna.
1: Ti
2: lehet, hogy más
1: lenne.
2: Ti
1: Dáridóba kezdtétek ugye magát az egész karriereteket, igen. hogyha mondhatjuk így, ami egy nívós, de tévéműsor
2: hát
1: volt.
2: Így
1: tehát,
2: van.
1: Tehát nem felfedeztek mondjuk a ne adj Isten, az aluljáróba énekeltél, nem ott fedezett föl téged egy producer érte, tehát
2: igen,
1: nem egy ilyen
2: mese
1: sztori van.
2: Meg azért más egy primadonnának, vagy egy szubretnek, az egy olyan, nem tudom, szóval, hogy a más millió az egész. Olyan hülyén vennék ki magát tényleg, hogyha egy primadonna föláll, és akkor énekel egy óriási nagyot, aztán utána elmegy, és Ázsiába lovagol egy lovon, ami
1: még
2: majdnem lehet.
1: Tudod mit? Még az Ázsia Expressre igen? azt mondom, hogy az egy jó formátumú műsor, amiben nem hozom magad a cikit, ha nem akarsz. Tehát igen. az Ázsia Express, igen. ne hozzuk ide, az nem egy stressz,
2: nem?
1: Az nem egy stressz.
2: Ja,
1: műsor.
2: Hát stressz nem.
1: Nem, az egy kemény feladat.
2: Akkor végül is mondhatjuk, hogy ilyen stressz realitikben nem volt részem. Farm az? Nem, az sem, nem?
1: Hát a farm meg inkább olyan,
2: na most
1: nem
2: elgondolkodtam.
1: Jó, nem tudom. A farmot azt nem tudom hova tenni, de az Ázsiát azt meg maximálisan védelmembe veszem.
2: Exek csatája?
1: Hát az jó, hát az maximálisan.
2: Mitől lesz stressz? A csúnya beszédtől, a szókimondottságától?
1: Nem, amikor, ahogy te magad is mondtad, nincs benne semmi. Még az edukációt hagyjuk is ki a talán a dologból, de hogy nincs benne semmi értékteremtő történet. Mert míg az Ázsia Express, ha más miatt nem,
2: a város megismerése, igen, van, meg a világ megismerése.

0: hátizsákkal a hátán menetelni egy Ázsiába.
1: De a Mészáros Árpád Zsoltot láttad, a Németh Kristófot láttad, a Tillát láttad, a Stolt láttad. Azért ezek mind a maguk szakmájában egy elismert
0: azért
1: művészek.
0: És
1: láttad őket, és nem érezted cikinek. És titeket se, inkább viccesnek. Főleg, amikor ugye lóra akartál szállni. Tehát, hogy az Ázsia az nem az a hely, ahol te szégyent hozol magadra, ha nem akarsz.
0: Igen,
1: érted?
0: Ez igaz.
1: Míg azért tudok meg annyi más műsor, de most már lassan elmegyünk zenélni, ahol viszont kötelezően az a cél, hogy te magadra szégyent hozzál. És az,
0: megkönnyebbültem,
1: az nem mindegy.
0: Tényleg megkönnyebbültem. Megkönnyebbültem, és nem csak az Ázsia miatt, hanem azért is, hogy nem vagyok az Exek csatájában.
1: Hát ezt megértem, maximálisan. Na jó, reméljük mi sem vagyunk trash, úgyhogy maradjatok itt még 11 órakor is velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A Tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor, fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabet és Szakács István influencer, valamint Osztie Zoltán plébános. A megkérdetett időpontra sokan összegyűltek a Budai Várban a Sándor palota előtt, megtelt a tér és a környező füves terület. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írja a HVG. A lap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybíró megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék ki teljes, eredetileg 12 évre szóló mandátumukat. A változás az alkotmánybíróság összetételét is érdemben befolyásolhatja, miközben az újonnan választott tagok megbízatási ideje már rövidebb, 9 év lenne. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, írja a feol.hu. A Székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudtak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpont foglalási lehetőségek valamelyikén. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentéseket követően összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlotta. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Július 13-án kezdődnek a munkálatok a második kerületi Nagyrét utcánál, írja az ittlakunk.hu. A felújítás részeként befejezik az út korábban kimaradt szakaszának javítását, és új gyalogátkelőhelyet is építenek a réthez vezető részen. Örsi Gergely polgármester szerint sok panasz érkezett amiatt, hogy itt eddig nem lehetett biztonságosan zebrán átkelni, pedig sokan innen közelítik meg a rétet és a játszóteret. A munkák várhatóan legalább egy hétig tartanak, ez alatt az érintett szakaszon félpályás lezárás lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti feljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni a harmadik kerület Kisszeli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerület Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 10-17 fok várható, délután pedig 25-30 fokig melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Stúdióban Makagyuszi, hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, péntek van és július 10-e, itt vagyunk a hét és a nap utolsó megszólalásával, sziasztok!
2: Újra péntek, jaj, újra péntek. De szép szó ez!
1: Jip-hop!
2: Így kellene elnevezni embereket, péntek, hogy hívnak péntek?
1: Anyámnak az volt a vezeték neve.
2: Tényleg, tényleg.
1: Anyámnak az volt a vezeték neve, nagy dolog amúgy, nagy dolog. Igen, szóval a péntek az az egyik legszebb nap, bár... Igen, a péntek talán még nem. Szerintem a szombat a legszebb nap, mert nagyon sokak a pénteken is mondjuk estig dolgoznak. És akkor tulajdonképpen már csak az estéd a szabad, ami már napod. Olyan fáj, igen, még
2: de
1: annyi
2: akkor,
1: se.
2: De akkor már úgy jön az élmény, hogy igen, itt ez a két nap, amikor pihenhetünk, amikor nem csinálunk semmi olyat, ami munka.
1: Na ez a része igaz, hát ugye tisztelt a kivételnek, aki hétvégén is nyomja az ipart, vagy olyan munkája van, az ugye szombat, vasárnap is esetleg melózik. Na de ha már mondtad ezt a kirándulást, meg hogy jó idő lesz ugye a hétvégén, ezt ugye elmeséltük már 9-kor is, 10-kor is, képzeljétek el, ingyenes a belépés a középkori magyar várba, romantikus tavak és kilátók is várnak Budapest környékén, és azt ígérik, hogy nem kell a pénztárcánkba nyúlni ahhoz, hogy egy napra kiszakadjunk a fővárosi nyüzsgésből.
2: Na, ez hol van ez a vár?
1: Budapest agglomerációjában több olyan kirándulóhely is akad, ahol egyszerre csodálkozhatunk rá a történelemre, a természetre és a lenyűgöző panorámákra. Például a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb látnivalója minden kétségét kizáróan Drégely vára, amely szabadon belépődíj nélkül látogatható.
2: Mi van velem? Mondom, ma ez egy ilyen nap.
1: Mi van velem?
2: Így kezdtünk.
1: A 13. században épült erőt Szondi György hősies helytállásának legendáival átszőtt történelmi hely, így a meglátogatása kifejezetten nagy élmény lehet azok számára, akik rajonganak a történelemmel átitatott építményekért. Na például ezt mondják. Aztán, ha inkább vízparti hangulatra vágysz, akkor irány Délegyháza, ahol a kavicsbányák helyén kialakult tórendszer egy valódi mesebeli kis nyári oázis. Tényleg nagyon jól néz ki így a kép alapján.
2: Te kirándulni vágysz most?
1: Ja,
2: nem. Vágysz rá? Amúgy elmennél ezekre a helyekre?
1: Drégelyvárat megnézném amúgy. Aha. Igen, az tényleg ez a történelmi történelemmel átitatott kis váracska abszolút érdekelne. A harmadik állomás Zebegény, amely önmagában is a Dunakanyar egyik legbájosabb települése. Aztán... Ja, ennyit ajánlottak, jó, oké. Okay. Tehát ezt a négyet ajánlották. De igen, Drégelyvárát mindenképpen megnézném. Igen, igen, abszolút érdekel, mert történelemmel átítatott építmény, ami tényleg jól néz ki, meg úgy nem tudom, rég voltam kirándulni, de szerintem igen, mi azt várjuk már, hogy legyen autónk, és szerintem ilyen hétvégéken például, amikor úgy nincs nagyon terv, vagy nem tudom, bepattannánk a kocsiba, és igen, lemennénk valahova ilyen Budapest agglomerációjába, és ott keresgélnénk ilyen kis programokat, kirándulást, egy jó ebéd valahol, igen, igen, lenne kocsim, most biztos, hogy holnap azt mondanám, hogy menjünk valamerre, mert tudom én, Dunakeszi, a Vác, nem tudom.
2: Aha. Én tudod, hova mennék? Bobozni. És most pont láttam éjszakai bobozást. Balatonnál van a Bob pálya, és ott nagyon jól néz ki, ki van világítva, nehogy lecsapassuk magunkat étvégére, aztán
1: voltam,
2: bobozunk
1: egyet. Én voltam, de én nappal voltam bobozni.
2: Jó, nappal is. Nappal van egy nagyon szuper Bob pálya, azt ajánlom mindenki figyelmébe, természetesen ez nem ingyenes, azért fizetni kell,
1: igen.
2: De nincsenek sokan, azért ajánlom, mert nagy tétényben van ez a boppája, keressetek rá, és egy kis eldugott helyen, egy kis eldugott részen, nem egy nagyon hosszú pálya, de arra, hogy ott a gyerek el legyen, és csúszkáljatok, arra tökéletesen jó, és nincsenek sokan, nem áll kígyózó sor, jó a bobozás, főleg egyébként ebben az időben. Azt hozzá kell tennem, hogy esőben nem megy, tehát, hogy esőben leállítják a bobot, mert ez olyan pálya, ami nem kötött pályás, hanem ebből ki lehet csúszni. Tehát ez ilyen, hogy mondják ezt, amikor csak a sín, tehát nem sín pályán fut, nem kötött pályán, hanem csak megy a kis szerkezet.
1: Aha,
2: ezen
1: hát ebben. Értelek, amit mondasz,
2: ebbe a fektetett...
1: Ez veszélyes amúgy.
2: Veszélyes, igen, veszélyes. Mert abból, amikor kiesel, én már volt olyan, hogy kiestem, aztán ne. Úgy megégett, hallod, úgy ne. Megégett az a, meg hát amúgy is fel van nyáron meleg,
1: persze.
2: Tehát ez az alumínium szerkezet, amiben fut a bob. Szóval veszélyes, igen, húzni kell a féket. És ha már programokat ajánlottunk, akkor ne csak kirándulni menjetek, hanem ilyen nagyon-nagyon szuper színes estékre, estéken is részt tudtok venni. A 13. kerületben oda csalogatnálak benneteket.
1: Hozzám.
2: A Ferenc tér, a Bakács tér és a Kossuth tér legszebb történelmi helyszínein a Jazz Club, a Budapest Jazz Club ilyen szabadtéri koncertekre, jazz koncertekre invitál minden kedves zenekedvelőt. Tehát úgy hívják, hogy Holland Jazz Street, és az idei program, most csak egy 3-4 napot mondok el, július 10-én Hugh Grace és Scheller Ákos duó fog muzsikálni. Július 17-én a Delli Victoria és Negyesi Barnabás duó. 24-én Szobota Anna és Botos Norbert duó. És július 31-én pedig Földi Natália és Korbeli Ferenc duó. Úgyhogy nézzetek ki ezekre a jazz programokra. Ez minden pénteken este 6 órától kezdődik. És egy ilyen jó érzésű utcai muzsikálásban lehet részletek.
1: Maximálisan jó.
2: Tetszik?
1: Igen, tetszik. A jazz annyira, én bevallom őszintén, nekem azért nem megfelelő ez a program, mert én nem nagyon tudom értékelni a jazz-t. Azért nem mondom, mert én nem szeretem, mert próbálok így felülemelkedni ezen, tehát nem tudom értékelni, inkább így mondom. Tehát ez annyira szabad műfaj nekem, ez a jazz dolog, hogy én azt nem tudom hova tenni. Nem vagyok zenész, nem értem ezeket a harmónia dolgokat, amik benne van. Én annyira nem az én világom.
2: Kezdet foghatunk.
1: Akkor jó. De maga, mint program, teljesen jó, és mondom most így, hogy vannak tényleg, tehát nyáron nagyon jó ezek a tényleg picit kimenni Budapestről. Én nem mondom, abszolút azt tenném, hogyha lenne kocsi, sajnos nekünk most még nincsen, de épp tegnap néztünk ki egy autót, aztán, hogyha most már jóisten is úgy akarja, akkor most már augusztusban meg tudnánk venni.
2: Nagyon jó.
1: És akkor már az, még mindig jó idő lesz, ugye, és akkor lehet ilyen programokat csinálni hétvégente nekünk is már végre, hogy bepattanunk szépen az asszonnyal a kocsiba, viszünk magunk egy kis vizet útra, hogy ne szomjazzunk, megállunk valahol, egy kis ebéd, ott egy kis séta, kis kiránda, megnézni a látványosságokat, ez az, ami vissza a kocsiba, az go haza.
2: Adok egy legjobb autót, menjetek.
1: Adok egy.
2: Komolyan.
1: De automatát adják. Rég smart vezettem automata. Ízét.
2: Az menjetek jó, az a smarttal.
1: A smart. Be se férünk.
2: Miért ne férnétek be?
1: Mert magasak vagyunk.
2: Hagyjad
1: az
2: már.
1: Az kicsiknek van
2: kitalálva. Dehogy is.
1: Általános iskolás magasságú embereknek.
2: Persze. Mint én.
1: Hát nem akartam így célozgatni, nem akartam célozgatni.
2: Jó van, nekem jó az is.
1: Szóval igen, meg egy hamar programajánlás, ez sem ingyenes, de ezt meg hagyd mondjam el nektek, hogy egy nagyon jó film fog mozikba kerülni, és én tudjátok, hogy nem vagyok mozis, úgyhogy az én számból lesz szerintem kifejezetten
2: nagy mondjad,
1: dolog.
2: Mire menjek?
1: Az Odüsszeia, Christopher Nolan rendezésében, nagyon nagy szereposztással. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya.
2: Wow!
1: Ki volt a gyerek? Robert
2: Tehát
1: Pattinson,
2: Zendaya,
1: az alkonyatos.
2: Nem a Tom Hollanddal van? De, ugye?
1: És együtt
2: férje.
1: Játszana mindenbe zinde de már, igen.
2: De jó, ők férj feleség is. Azt
1: most szem. Már beismerték, hogy azok. Eddig csak pletyka volt, hogy összeházasodtak titokba, Hollywoodba.
2: Kis fiatal, kis szuki páros. Úgy szeretem egyébként, amikor
1: 7-8
2: ilyen...
1: évesek.
2: Igen, szeretem, amikor ilyen fiatalok, nagyon fiatalon így összeházasodnak.
1: És
2: az annyira
1: egymást,
2: imádom az ilyen igen. párokat.
1: Igen, és a Pókember filmek alatt jöttek ugye össze, és azóta szinte. Hát a Dűnébe nem játszottak együtt, ugye a Dűnébe csak a Zendaya játszott, a Tom Holland nem, de most ebben az új Odüsszeia. És tegnap megnéztük az előzetesét ennek az Odüsszeiának, nagyon nagy látványvilágú lesz, történelmi, ugye görög mito, vagy nem is történelmi, görög mitológiára épül, én azt amúgy is nagyon szeretem. És nagyon nagy szereposztás. Ja, Charlize Theron is benne van még, de nagyon-nagyon nagy szereposztás. Nagyon nagy szereposztás, úgyhogy ha más miatt nem is, akkor biztos vagyok benne, hogy a színészek mindent is elvisznek benne a prímet, és gyönyörű látványa van, nagy csata jelenetek benne, a trójai faló meg van benne ilyen giganagyra csinálva, fölgyújtják aztán.
2: Mikortól lesz moziba?
1: Várjál, most van 10-e, jövő hét ilyenkortól.
2: Na hát jövő akkor az csak 4DX-be szólok a mozistársamnak.
1: El fog aludni, megint hagyjad, ne törődjél vele. Na jó van. 2 darab zenére fussunk el, aztán visszajövünk hozzátok még.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 32 perccel, ahogy ígértem, még visszajöttünk hozzátok egy elköszönésre, de nem
2: sziasztok!
1: Csak a... Igen, ezt akartam mondani, nem csak ennyi lesz a történetbe. Még egy nagyon rövid témát én azért úgy bedobnék a kalapba, hogyha a Zsuzsán még megengedi.
2: Hú, már nem bírok magammal, Gyuszi.
1: Mert ha valaki ő ebben azért még tapasztaltabb is, mint én na. Remélem, hogy nem fogom megtapasztalni, aztán persze ember tervez, Isten végez.
2: Mi az
1: ugyanis
2: a szex?
1: A szex, igen, én még soha életemben nem, csak láttam, meg hallottam róla. Will Smith és felesége Jada Pinkett Smith 10 év után kibékült, és újra összeköltöztek.
2: Ne!
1: És nem is ez a lényeg, csak őróluk jutott az eszembe maga a téma, de ez is lényeg, na, mert ez egy 10 év után nagy dolog ez.
2: De én most tök más pletyit hallottam. Én azt hallottam, hogy J-Lo-val randizott Will Smith. Most akkor ez mi? Igen, pont tényleg. Egy nap láttam. Lebuktak?
1: Hát figyelj, pont említetted a Lacival és a Juliskával kapcsolatban, amikor erről beszéltünk 10 órakor, hogy te azt gondoltad, hogy ők ilyen nyitott házasságszerűségben élnek, meg nem tudom. Na, a Will Smith meg a Jada Pinkett Smith, ők nyíltan kimondva például abba éltek. És nem tudom, hogy most is így lesz-e a továbbiakban.
2: Én nem hiszek az
1: kimondva.
2: Ilyen házasságokban, az ilyen nyílt házasságokban.
1: Nem is ez lett volna a téma.
2: Nem, beszélgettünk erről.
1: Igen. Nem is ez lett volna a téma, de hogy 30 éve vannak ők együtt, itt írja a cikk, közel 30 éve, és nagyon komoly hullámvölgyeken mentek ugye át, és hát ők attól függetlenül, hogy ők nyitott házasságban élnek, nagyon sokat dolgoztak a házasságukon, és ez is egyfajta a dolgozásnak, a munkának egyfajta eredménye lett az ő házasságukban, hogy akkor nyíltabb egy picit ez a házasságos dináluk, hogy lehet kicsit ide-oda menni még, és mártogatni a chipset már szózba. Hogy szépen. Na, mondom, a chipset a szózba, most ne fújogjál, mert fölnyomnak a NMHH-nában, még egyelőre nincs ott új igazgató, hogy kinél, de? Na,
2: szóval... azt gondolom, hogy jó, akkor most ne vegyük tényleg a nyitott házasság részét.
1: Ne, azt hagyjuk, azt
2: engedjük
1: most hagyjuk
2: el, igen.
1: Te mit maradjon... gondolsz, mint elvált asszony, hogy 10 év után össze lehet-e még újra békülni?
2: Igen.
1: Ki lehet-e még békülni?
2: Szerintem igen. Sziasztok.
1: Jó, ennyit akartam. Köszönöm.
2: Sziasztok, mára végeztük. Igen, szerintem simán benne van a pakliba, hogyha két ember még úgy tud egymásra nézni, vagy van vonzalom, vagy tényleg, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ha egy házasságban működött a szexualitás, akkor tud újra ez fel tud jönni, vagy újra ezt újra tudják mozgósítani.
1: De azt gondolod?
2: Szerintem igen. Ez a legfontosabb, igen. Ez a legfontosabb pontja, hogyha az ott működött. Természetesen azért benne van az is egy csomó pont, hogy mind mentek szét, mi volt a válás oka, mert hogyha csúnya volt a válás oka, mondjuk egy megcsalás vagy bizalomvesztés, akkor nem hinném, hogy újra lehet valamit kezdeni, mert akkor ott a másik félben mindig ott lesz az, hogy mit csinált, hogy megcsalt, hogy nem bízom már benne újra, tehát ott a bizalomvesztés az szerintem egy nagyon erős alappillérje, de hogyha mondjuk egészen más miatt ment szét az a házasság, mondjuk bármi olyan konfliktus, mondjuk egy építkezés, vagy megint magamról beszélt. Miért?
1: Nem, vagy mondd el, igen, nem baj, hogyha saját tapasztalat.
2: Igen, tehát hogyha bármi olyan más miatt, ami összeegyeztethetetlen volt az akkori életük, mondjuk tényleg az én házasságom pont egy építkezés miatt bomlott fel.
1: Hát nem az építkezés, gondolom ott voltak olyan konfliktusaitok,
2: hát igen.
1: Már kibékíthetetlen
2: ez
1: volt.
2: Ez így van, igen. De én láttam már olyan párokat, hogy esetleg 7 év, eltelt mondjuk 7 év, vagy 8 év, és aztán utána újra mégiscsak rájöttek arra, hogy ők végül is jó társai egymásnak, jól kiegészítik egymást, jól tudnak együtt működni, jók a célok, tehát hogy így tényleg építik egymást, tudnak együtt előre menni, jövőt tervezni, akkor én azt gondolom, hogy azoknál én láttam ilyet, tehát hogy láttam nem azt ilyet. Gondolom, hanem konkrétan láttam ilyet, hogy 7 év válás után újra együtt vannak azóta is. Igaz, hogy nem házasodtak össze, De jól megvannak, jó társai egymásnak, működnek, vannak persze bizonyos dolgok, amikben nem tudják egymást maximálisan kiegészíteni, de ezen felül meg egy nyugodt életet tudnak egymásnak biztosítani, és igen, van ilyen.
1: Én is azt gondolom, hogy olyan, sőt, én nem is csak fázasságba gondolkoznék így, hanem kapcsolati szinten, hogy nagyon sok ember szerintem, mert gyarlók vagyunk, meg mindig a tapasztalat vezet egyfajta fölismeréshez. Tehát most gondolok itt arról, hogy nagyon sokan egy múltbeli kapcsolatukat jobban becsülnek a jövőben, amikor már túl vannak rajta, de hogy így visszaemlékeznek, hogy hát az végül is nem is volt olyan rossz.
2: De jó volt.
1: Hogy úgy az jó volt, és úgy de kár, hogy akkor nem így viselkedtem, vagy nem ezt csináltam, vagy nem így volt, vagy nem úgy volt.
2: Rám biztos így gondolnak.
1: Akartam is mondani. De hogy amúgy lehet, hogy te is valakinek az ilyenje vagy, lehet, hogy én is valakinek az ilyen, lehet, hogy nekünk is van ilyen, hogyha szívünk mélyére nézünk. Ez szerintem egy emberi gyarlóság, mert főleg ebbe a felgyorsult világba az ember picit a randizási érában, amikor eldönti, hogy jó, én most nem akarok, csak randizgatók, aztán majd lesz, ami lesz, én nem kötöm le magam így, meg úgy, meg amúgy. Nagyon sok olyan ember mellett el tudsz menni, aki esetleg a jövőben.
2: Lehet, hogy értékes lett volna.
1: Igen, erre akartam itt kiukadni. Nem feltétlenül kell ez

0: Hogy nem kell ehhez feltétlenül házasnak lenned, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mondjuk adott esetben egy másik múltbeli ember az életében akár jobb, nagyobb szerepet is betöltetett volna, hogyha akkor ott nem...
1: Igen.
0: Izéli el, most majdnem csúnya szót
1: jutott,
0: mondtam, na,
1: de érted. Eszembe jutott egy pár, például Jennifer Lopez és Ben Affleck, hogy náluk ez nem működött. Tehát ott náluk volt egy eljegyzés, még a fiatal időszakaikban, 2000-es években, akkor ott megpróbálták, és látott Ben Affleck azt gondolta, hogy hát igen, ezt a nőt, ezt lehet, hogy el kellett volna vennem, ott elrontottam valamit, na megpróbálom. És aztán megpróbálta, el is vette feleségül, és tartott egy évig, majd aztán utána rá kellett jönnie arra, milyen kudarc, ez egyébként olyan, ez nagyon rossz érzés lehet. Maga szerintem a vállás is nagyon rossz, egy kudarc érzés.
0: Az biztos, hogy rossz, de tudod, miért nem rossz? Maradjunk a Ben Affleck példájánál.
1: És visszament a Jennifer Garnerhez.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na, ez visszajár kell az új régi nőihez.
1: Igen.
0: De legalább én azért besülöm ezt a Ben Affleckbe, mert figyelj, nem semmi rossz nincs abba, hogy ő lehet, hogy tényleg így gondolta. 20 éve jegyeztem ezt a nőt. Nem vettem el, szétmentünk, ádekál, eltelt 20 év, folyt rengeteg víz a Dunán. Azóta visszamegyek, megpróbálom. Megpróbálták.
1: Ugye, valószínűleg és most nagyon nagy tűzön lángolt az újra találkozás. Ott nagyon nagy szerelmes pillanatokat kaptak el a papa. Radzik.
0: És megnyugtatta magát a Ben Affleck, hogy jó, újra megpróbáltuk, most már kimaxoltuk a lehetőséget, nem működött, menjen magának.
1: Uh-huh. El is vettem.
0: Kimaxolták, most nem hibázott olyan szempontból, hogy nagyon sok emberben az maradt benne szerintem ilyenkor, hogy még ezt nem tettem meg, vagy jaj, még az nem volt, és de kár, és nem tudom. A Ben Affleck legalább, figyelj, a J-Lo-val szemben mindent megtett, ami kimaxolta a sztorit, így sem működött, szerintem ő neki halálnyugodt már a lelki ismerete J-Lo tekintetében.
1: Van egy színésznő, régi színésznő, fuha, nem fog eszembe jutni a neve? Nem, de úgy nézett ki. Nem. Burton, milyen Burton? A férfi. Hogy Tim Burton volt.
0: Tim Burton.
1: Ki volt neki a felesége?
0: Helena Bonham Carter.
1: Akkor nem őről van szó, mindegy, az a lényeg, hogy volt egy régi színész házaspár, akihez ötször ment hozzá, újra és újra.
0: Jézus.
1: A felesége. Júj, ki volt az, tiszta szégyen vagyok, hogy erről beszélek,
0: mindegy.
1: De egy régi idők színész házaspárja volt, egy nagyon-nagyon gyönyörű asszony, de lehet, hogy az Elizabeth Taylor volt, ő volt. Igen, ötször ment hozzá ugyanahoz a férfihoz. Ötször képes volt, újra férhez menni. Szerintem a Liz Taylor volt. Igen, ő volt. De azért nézd meg, kérlek.
0: Jó, és...
1: Már Pötyögi is a gyuszi közben...
0: Tak, kérdőjel.
1: De beírtad, hogy ki volt az?
0: Hát
1: ki
0: nem.
1: Az? Na ki az?
0: Hát
1: na,
0: miért ne írtam
1: most
0: volna
1: kiderül.
0: Be? Elizabeth Taylor és Richard Burton.
1: Ez az!
0: Bravo,
1: látod?
0: Bravo.
1: Látod, csak működik itt egy kis agysejtek, csak megmozgatták.
0: Viharos és szenvedélyes kapcsolatuk során kétszer házasodtak össze, és kétszer váltak el. Az első házasság 1964 és 74 között tartott, tehát 10 évig voltak házasok. A második házasság pedig 75, tehát egy évre külön váltak, újra összeházasodtak 1975-ben, és 76-ban megint elváltak.
1: Akkor kicsit túloztam, látjátok, így terjednek a pletykák. Nem ötször házasodtak, mindegy. De hát kétszer minimum.
0: Négy alkalom, igen, ja, hát kétszer házasodtak, kétszer váltak.
1: De nagy.
0: A másik ilyen nagy híres pár, szintén ismerhetjük őket, Melanie Griffith és Don Johnson.
1: Aha.
0: Az első villámházasságuk 1976-ban mindössze 6 hónapig tartott, de 1989-ben újra összeházasodtak, és egészen 96-ig együtt éltek.
1: Na, akkor az már egy hosszabb
0: idő. Tehát először fél évre házasodtak össze, külön váltak 13 évre, és 13 év után újra összeházasodtak, és akkor már 7 évig, köszönöm, igen.
1: Hát igen, az a kritikus 7 év.
0: Tudod ki a Melanie Griffith?
1: Persze, Antonio Banderasnak volt, aztán utána a felesége.
0: Így van, amit sose értett senki. Mert nem. Ugye, hát a Banderas
1: de látod,
0: azért
1: ez a külsőségeket nem szabad figyelembe venni. Ki tudja, mit tudott az az asszony?
0: Az mondjuk igaz.
1: Látod?
0: Az mondjuk igaz. Banderas nem lehet. Lehet, hogy nem tud semmit.
1: Nem lehet.
0: Lehet. Hát lehet, hát figyelj.
1: Nem ezt nézem ki abból a latin-amerikai csődörből.
0: Épp ez az látod, hogy mit
1: mikor
0: nézel ki.
1: Mikor megpengeti ott a Desperado-ba a gitárt, jaj,
0: hát,
1: jaj, de szép volt.
0: Lehet, hogy csak a gitáron tud játszani, Zsuzsám, ez a nem mindegy.
1: De öreg.
0: Persze, nagyon öreg.

0: Egészen, persze.
1: Hát minden esetre szóval érdekesek igen, ezek, látod? Vannak olyan körök, amiket újra és újra le kell futni, még futottak egy kört, igen. Megpróbálták, van, akinek bejön, van, aki
0: kategória,
1: még
0: igen.
1: Futottak, igen, hát most Will Smith akkor ezt csinálja a régi új feleségével.
0: Igen.
1: Hát, ha most sikerül hosszabb időintervallum. Egyébként én azt gondolom, hogy ha egy házasságban, vagy egy kapcsolatban megélünk éveket, akkor már az egy sikertörténet tud lenni. Tehát, hogy nem egy év vagy fél év múlva válunk el, hanem mondjuk elváltak 6-7 év múlva, már szerintem az már egy tök jó dolog, mert legalább akkor 6-7 éven keresztül valami volt, valami működött, hogy együtt maradtak.
0: Egyetértek, én is inkább ezt úgy fognám föl, vagy hát reméljük nem válok el, de ha mégis a Jóisten úgy hozza a sorsot, hogy elfogok, vagy nem tudom, én megpróbálom majd én is úgy földolgozni, hogy az az X év sikeres házasság van mögöttem,
1: igen.
0: És mielőtt bármi rossz és nagyon kellemetlen dolog történt volna, inkább elváltunk, de hogy mondjuk, mit tudom én, 6 év sikeres házasság van mögöttem.
1: Szerintem erre mindig pont. Így kell gondolni, hogy...
0: Hát jó, na, csak hogy igen, nem tehát, mindig tudsz.
1: Nem mindig, persze, de
0: nem mindig tudsz
1: de
0: azért,
1: mindennek de... van valami oka, valamiért kell, hogy úgy legyen. Én például szerintem soha életemben nem leszek olyan szép mennyasszony, mint akkor, amikor voltam mennyasszony.
0: Meg nem is akarsz már házasodni annyira, nem? Vagy ki tudja még?
1: Biztos. Hát az közel sem tudja, biztos. Ki tudja, lehet, hogy megbolondulok, azt mondom egyik nap, hogy Gyuszikám.
0: Mi bolondulnál meg ezért?
1: Gyere, Gyuszikám, gyere az esküvőmre, készítsd a pénztárcádat.
0: Ez miért nem, lenne bolondság?
1: Nem lehet tudni. Tudod, egy ideig az ember bolondság? Tényleg azt gondolja, hogy mi nem volt elsőre világos. De közben lehet, hogy mással meg igen, lehet, hogy igen. Jól működsz. Ezt nem lehet tudni.
0: Nem lehet tudni. Meg maga a házasság szerintem egy jó intézmény. Én abszolút így, hogy most már lassan egy éve házas vagyok. Szerintem a házasság egy jó intézmény. Ha megfelelő emberrel vagy benne, akkor igazából ez egy... Azért nem számít, azért szokták talán ezt mondani, tudom, más miatt mondják, de én meg akkor inkább azért mondom, hogy csak egy papír, mert hogy nem az, mert hogy tényleg egy emelkedettebbé tesz, és ha jó emberrel vagy benne, akkor viszont tényleg azt mondod, hogy ja, mi házasok vagyunk, de hogy ugyanúgy élünk, mint előtte, szépen nyugodtságba, békességbe,
1: ízébe,
0: és hogy igen, pluszban
1: olyan
0: is
1: jó
0: egy gyűrűt,
1: érzés,
0: és olyan...
1: azt mondani, hogy a férjem, olyan, meg nem csak azt mondod, hogy a barátnőm.
0: Vagy várjál, az uram.
1: De kell, jó, én szeretem. Tehát én konkrétan szerettem. Én szerettem azt mondani, hogy a férjem.
0: Aha.
1: Tök jó érzés volt, amikor mentünk szülni, akkor is jött a férjem. Nem a barátom, nem a fickóm.
0: Az a gyerekemnek
1: nem
0: az
1: tudom, valahogy az olyan
0: más,
1: olyan
0: más,
1: mulandó
0: más.
1: Tud lenni, amikor azt mondod, hogy olyan könnyed, olyan gyorsan pörgetted.
0: A pasim. Még a vőlegény mennyasszony, még azt mondom, hogy az már egy szint.
1: Az már egy szép szint, igen. De az, amikor azt mondod, hogy a férjem, hát igen. Ez hát nekem tök jó érzés volt ezt kimondani. Szerettem
0: is. Nekem is jó
1: ugye?
0: Kimondani.
1: Bemutatod a feleségem, és igen. Milyen szép, hogy te őt annyira becsülted, annyira tisztelted, annyira őtet. Szeretted, hogy igen, hogy el tudtad venni feleségül.
0: Abszolút igazad van, és
1: menjünk
0: abszolút.
1: Haza. Hagyjatok most már minket békén, péntek van, mindenki maradjon a frekvenciánkon, mert érkezik a kis barátunk Baranyi Tamás, aki elmélyül majd itt a filozófiában, az élet mélységében, szépségeiben, úgyhogy szombat holnap lesz, ma péntek, élvezétek a napot.
0: Sőt, mondok ennél egy izgalmasabbat. Hónap után meg vasárnap lesz.
1: Na jó, aztán szóval megjövünk hétfőn.
0: Így van, hétfőn megjövünk hozzátok változatlanul. Csodaszép hétvégét nektek. Szép idő lesz. Kirándulj

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok, Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityú aszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigány táncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptánc együttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigány táncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zene lüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, amit egyirányosítanak a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárás vár rátok napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Lezárják egészen vasárnap este 6 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
0: Időjárás.
7: A nap folytatásában sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Ami úgy néz ki, hogy este 8-kor 26 fokra csökken, este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz a fővárosban, és holnap egy friss hajnalra ébredünk, hiszen 18 fokkal indul a nap.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
9: Rádió Dick.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tool Junior és Big Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületben interpretálja a nagy roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos szerződés.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Kellemes délidőt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat azoknak, akik most ebédelnek. Baranyi Tamás vagyok. Elindítjuk a Rádió Dick péntek délutáni műsorát, amiben a nap hátralévő részének az első 3 óráját együtt tölthetjük. Július 10-e péntek van, ma az Amáliákat köszöntjük. Isten éltesse őket sokáig, jó egészségben és sok örömben. Ennek a germán eredetű névnek a jelentése tevékeny, szorgalmas, törekvő. Ez valahogy olyan embert idéz a szemünk elé, aki kitartó munkával igyekszik előrébb jutni. És emellé oda is raknám Mahatma Gandhi egy mondatát, ami így hangzik, a jövő attól függ, hogy mit teszel ma. Ezzel azt hiszem, hogy egyikünk sem vitatkozhat, ne is tegyük, nézzünk rá inkább a budapesti utak helyzetére, aztán pedig majd következik az időjárás előrejelzés egészen vasárnapig, sőt, keddig is kitekintünk. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, amit egyirányosítanak a Lenhorsék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárás vár rátok napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Lezárják egészen vasárnap este 6 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Sávlezárásra kell készülni a hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hofer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Mától vasárnap hajnal 6 óráig lezárják az első kerületben a Pala utcát, a Bemrak part és a Fő utca között rendezvény miatt. Lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Lezárják az Eötvös utcai kereszteződést. Így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Teréz körút között továbbra sem járható. Lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Németh utca között darúzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a körút felé lehet kikanyarodni. Szombat délután 2 óráig lezárják az Olofpan sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, valamint a Verona-Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárják este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Nézzük, hogy mi az, ami tudható a mai nap folytatásával és az előttünk álló napok időjárásával kapcsolatban. Sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Szombaton hajnalban 18 fokról indulunk, napközben napos, gomoly felhős idő várható. Csapadéktól nem kell tartani, a záporok elkerülik a fővárost. A szél időnként megélénkülhet, s a délutáni maximum eléri a 32 fokot. Vasárnap hajnalra a levegő csupán 20 fokig hűl le, így a szombatinál kissé enyhébb lesz a reggel. Napközben a hosszabb napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Helyenként kialakulhat futózápor vagy zivatar, amiknek közelében élénk erős szélökésekkel számolhatunk, és a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk. Most innen péntekről figyelve úgy néz ki, hogy hétfőn 31, kedden pedig 33 fok vár.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki velünk van. Minden lehetséges jót kívánok a hallgatóink életére. Július 10-ét írunk, a mai névnaposok az Amáliák. Ebben a 4 percben az időjárása, de mindenek előtt a budapesti útinformára nézünk rá. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Sávlezárásra kell készülni a hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hofer Albert utca és a Szent Körinci út között burkolatjavítás miatt. Mától vasárnap hajnal 6 óráig lezárják az első kerületben a Pala utcát, a Bemrakpart és a Fő utca között rendezvény miatt. Lezárják a félútpályát a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Szondi utcában. Lezárják az Ötvös utcai kereszteződést. Így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Németh utca között darúzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a körút felé lehet kikanyarodni. Szombat délután 2 óráig lezárják az Olofpan sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, valamint a Verona-Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárják este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszky János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Nézzük, hogy mi az, ami tudható a mai nap folytatásával és az előttünk álló napok időjárásával kapcsolatban. Sok nap

megmelegszik a levegő. Szombaton hajnalban 18 fokról indulunk, napközben napos, gomoly felhős idő várható. Csapadéktól nem kell tartani, a záporok elkerülik a fővárost. A szél időnként megélénkülhet, s a délutáni maximum eléri a 32 fokot. Vasárnap hajnalra a levegő csupán 20 fokig hűl le, így a szombatinál kissé enyhébb lesz a reggel. Napközben a hosszabb napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Helyenként kialakulhat futózápor vagy zivatar, amiknek közelében élénk erős széllökésekkel számolhatunk, és a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk. Most innen péntekről figyelve úgy néz ki, hogy hétfőn 31, kedden pedig 33 fok várható.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig egyelőre meg nem határozott időre leáll a budapesti Uzsoki utcai kórházon a szülészeti ellátás, közölte csütörtök este Facebook bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje. A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. A probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérik a várandósokat, hogy a vajudás beindulásakor a Honvéd kórház szülészetén jelentkezzenek. Július 31-ével végleg bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámítható az éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Új belépési és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat- és növénykert. A látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkapu tér és a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megkezdhető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkolózónában hagyják gépjárművüket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. Az autóversenyzés és a legúzás rajongóit egy különleges kiállítás várja július 10-től augusztus 10-ig a fővárosban. Az alza.hu budapesti bemutató termében a Róbert Károly körúton megcsodálhatják azt az életnagyságú Lego Ferrari Forma 1-es autót, amelyet kizárólag Lego kockákból építettek, és ami a tavalyi Formula 1 Miami nagydíjat nyitotta meg. Az életnagyságú versenyautó másolat közel 400 ezer Lego kockából készült, és 1500 kg-ot nyom. A modell hülyen visszaadja egy Ferrari F1-es autó minden apró jellegzetes részletét, a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, amit egyirányosítanak a Lenhorsék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárás vár rátok napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Lezárják egészen vasárnap este 6 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. A Hungária körúton a Sagó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Sagó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Sagó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
0: Időjárás.
2: A nap folytatásában sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Ami úgy néz ki, hogy este 8-kor 26 fokra csökken, este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz a fővárosban, és holnap egy friss hajnalra ébredünk, hiszen 18 fokkal indul a nap.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy a nap ezen szakaszában is velünk vagytok. Baranyi Tamás vagyok. Ma július 10-én az Amáliákat ünnepeljük. Nagyon boldog névnapot kívánok nekik, és a születésnaposoknak is minden lehetséges jót. Az Amália név jelentése tevékeny, törekvő, szorgalmas. Ez olyan emberre utal, aki nem várja a változást, hanem tesz is érte. Ehhez kapcsolódóan hoztam egy mondatot Nelson Mandelától, az egykori dél-afrikai elnöktől. Mindig lehetetlennek tűnik, amíg meg nem csinálják. Bizony, a legtöbb nagy eredmény egyetlen bátor elhatározással kezdődik, s a bátorságunk első lépése talán egy hétköznapi, teljesen átlagos szituációból fog kibontakozni, akár az előttünk álló hétvégén, aminek időjárását ismertetném hamarosan, előtte pedig a budapesti utak helyzetét. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, amit egyirányosítanak a Lenhorsék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárás vár rátok napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Lezárják egészen vasárnap este 6 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Sávlezárásra kell készülni a hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hofer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Mától vasárnap hajnal 6 óráig lezárják az első kerületben a Pala utcát, a Bemrak part és a Fő utca között rendezvény miatt. Lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Lezárják az Eötvös utcai kereszteződést. Így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárják a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között darúzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a körút felé lehet kikanyarodni. Szombat délután 2 óráig lezárják az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárják este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Nézzük, hogy mi az, ami tudható a mai nap folytatásával és az előttünk álló napok időjárásával kapcsolatban. Sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Szombaton hajnalban 18 fokról indulunk, napközben napos, gomoly felhős idő várható. Csapadéktól nem kell tartani, a záporok elkerülik a fővárost. A szél időnként megélénkülhet, s a délutáni maximum eléri a 32 fokot. Vasárnap hajnalra a levegő csupán 20 fokig hűl le, így a szombatinál kissé enyhébb lesz a reggel. Napközben a hosszabb napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Helyenként kialakulhat futózápor vagy zivatar, amiknek közelében élénk erős széllökésekkel számolhatunk, és a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk. Most innen péntekről figyelve úgy néz ki, hogy hétfőn 31, kedden pedig 33 fok várható.

kívánok minden kedves hallgatónak, remélem, hogy a mai nap már tartogatott valami apró örömöt, viszont ha esetleg még nem érkezett meg, akkor a nap hátra lévő részében legyen benne részetek, és az előttünk álló hétvége is legyen tele vele. Baranyi Tamás vagyok. Július 10-e van, a mai névnaposok az Amáliák, sok szeretettel köszöntöm őket. Az Amália név a folyamatos tevékenységet és a fejlődésre való törekvést jelképezi. Az utóbbi időben egyre kevésbé szeretem azt a szót, hogy fejlődés, mert annyi minden kapcsolódik már hozzá, és legtöbbször ilyen produktív hangzása van, mintha mindig le kellene tennünk valami eredményt az asztalra. Ezért helyette az egyik baráti beszélgetésben megtaláltam a közeledés kifejezést, vagyis hogy nem fejlődni szeretnék, hanem egyre inkább közeledni ahhoz a valódi önmagamhoz, ami önmagam egy jobb kiadása, és amivel én magam és a körülöttem élők is sokkal inkább kijönnek. Apropó, jóra való törekvés. Aki egy napig nem tanul, egy napot elveszít. Ez a gondolat Leonardo da Vincihez, a reneszánsz egyik legnagyobb alkotójához kötődik. Ezek szerint minden új ismeret egy újabb tapasztalás, vagyis építőkő az életünkben. Érdemes hát kinyílni mindenre, ami valami újat hoz nekünk. Én pedig hozom az útinformot, aztán pedig az időjárás jelentést, kitekintve egészen keddig. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában. Lezárják az Eötvös utcai kereszteződést. Így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Német utca között darúzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a körút felé lehet kikanyarodni. Szombat délután 2 óráig lezárják az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, valamint a Verona-Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat, a Honor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárják este 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Nézzük, hogy mi az, ami tudható a mai nap folytatásával és az előttünk álló napok időjárásával kapcsolatban. Sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Szombaton hajnalban 18 fokról indulunk, napközben napos, gomoly felhős idő várható. Csapadéktól nem kell tartani, a záporok elkerülik a fővárost. A szél időnként megélénkülhet, s a délutáni maximum eléri a 32 fokot. Vasárnap hajnalra a levegő csupán 20 fokig hűl le, így a szombatinál kissé enyhébb lesz a reggel. Napközben a hosszabb napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Helyenként kialakulhat futózápor vagy zivatar, amiknek közelében élénk erős széllökésekkel számolhatunk, és a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk. Most innen péntekről figyelve úgy néz ki, hogy hétfőn 31, kedden pedig 33 fok várható.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt mellett, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, amit egyirányosítanak a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárás vár rátok napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Lezárják egészen vasárnap este 6 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani.
0: Időjárás.
7: A nap folytatásában sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk erős a szél, s délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Ami úgy néz ki, hogy este 8-kor 26 fokra csökken, este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz a fővárosban, és holnap egy friss hajnalra ébredünk, hiszen 18 fokkal indul a nap.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés.

0: mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádiódik. Szép péntek délutánt és jó készülődést kívánok a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Július 10-én az Amáliákat és az előttünk álló két pihenőnapot ünnepelhetjük. A mai Amália név több jelentése, mint a szorgalom és a kitartás mellett, a végére, utolsó megszólalásomra szerettem volna hagyni a hűséget, mert hogy a név ezzel a jelentéssel is bír. Tegnap épp egy barátommal beszélgettünk arról, hogy mit is jelentett valójában hűségesnek lenni. Arra jutottunk, hogy amikor elszegődünk valaki mellé szeretni, akkor tulajdonképpen nem csak a másik szép dolgait vállaljuk föl, hanem benne lesz a csomagban, szép lassan feltárulnak előttünk a korlátai, a félelmei, akár még a gyávaságunk is beúszik a képbe. Szóval közel sem tökéletes emberek kapcsolódnak egymással, hanem olyanok, akik sokszor valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva vállalják a másik hülyeségét. Tulajdonképpen ez volt az, amire jutottunk, hogy a hűség nem más, mint vállalni valakit a hülyeségeivel együtt. Persze van néhány alap, aminek egyeznie kell, és vannak bizonyos dolgok, amelyek nem férnek bele, például az, hogy fars legyen a másik. Ez azt gondolom, hogy érvényes a családi, a baráti és a szerelmi kapcsolatainkra is. A lényeg az, hogy kiválasztunk valakit, akinek ezután, mert hogy szeretjük őt, hordozzuk a tökéletlenségét. Mert hogy valakinek előbb-utóbb úgy is hordozni fogjuk. És hát az egyik bolondabb, mint a másik. Velem az élen. Szívből gratulálok annak is, aki mondjuk engem elvisel, mert bizony mindannyiunknak megvannak a maga rigójái. Biztosan megvan az az érzés, hogy akit a legjobban szerettek, sokszor ő tud a legjobban felidegesíteni, és amikor következik az a magatartása, amitől egyébként már rosszul vagy, meg kikészít vele, valamiért mégis úgy döntesz, mondom, egy teljesen kivételes és egyedi kapcsolódás miatt, hogy akkor most ezt az 5-10 percet visszavéve magamból elviselem. Tényleg az a lényeg, hogy a megfelelő embert válasszuk ki hozzá. Láttam egy filmet, aminek Maria volt a címe, egy gyönyörű nőről szólt, akit a férje össze-vissza csalt, tehát többszörös házasságtörés volt. És a legcsúnyább az volt benne, hogy mindezt úgy tette, hogy meg is alázta közben a nőt. Aztán már nem emlékszem, hogy milyen csoda folytán, de valahogy felismerte, hogy ezzel elveszít egy óriási értéket, és a csávó megváltozott, megfordult, valóban őszintén megbánta azt, amit tett, és ezt meg is próbálta kimutatni a feleségének rengeteg tettel. És amikor azt látta, hogy a feleségére nem tudhatni semmivel, akkor letérdelt elé, és azt mondta neki, vannak nők, akik mindezt meg tudják bocsátani. Ön nem az a nő. És erre Maria azt válaszolta az előtte térdelő férjének, gyengéden megsimogatva az arcát, hogy de, drágám, én az a nő vagyok. Csak maga nem az a férfi. Kívánom, hogy mindannyian találjátok meg az életetekben azokat az embereket, akiket valamiért el tudtok viselni, és melléjük szegődtök szeretni. S most következik egy hatalmas bölcsesség, ami még így kikívánkozik belőlem. 2026 nyár, gyere rám! Gyere, no, egyen meg a szívedet! És Mónikámnak, a drágámnak üzenem, hogy maradjunk meg mindig két bolondjék a napon. További szép délutánt és jó rádiózást, no meg egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A pélési parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet és új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. Az egészséges Erzsébet városért díjjal tüntették ki dr. Baranyi Károly Péter sebész főorvost, aki 5 évtizede szolgálja a kerület lakóit. A főorvos az orvosi egyetem elvégzését követően a Péterfi Sándor utcai kórházban kezdte meg munkáját, ahol a mai napig aktívan gyógyítja a betegeket. Sebészi tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a kerületi egészségügyi ellátás szervezésében is. 12 éven keresztül vezette a korábbi Erzsébet városi egészségügyi szolgálatot, ahol munkájával közvetlenül segítette az Erzsébet városiak ellátását. India hivatalosan is megerősítette, hogy szeretné megrendezni a 2036-os nyári olimpiai játékokat, ezzel pedig az egyik legerősebb pályázóvá lépett elő a rendezési jogért folyó versenyben. A bejelentés egyúttal azt is jelenti, hogy Budapest olimpiai tervei komoly nemzetközi konkurenciával nézhetnek szembe, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megkezdi az új kiválasztási rendszer szerinti folyamatot. Narendra Modi, indiai miniszterelnök hangsúlyozta, országa teljes erejével készül arra, hogy elnyerje a világ legnagyobb sporteseményének rendezési jogát. A rendezési jog iránt India mellett Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között. Időszakos és szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szentháromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Városmajor utcánál és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Nikolásztól, így szól a kívánsága. Szia, szeretnék kérni egy zenét a Bélának, a Vas királynak, valami Fehér Krisztiánt, köszi. Nikolász küldi neki. Hát akkor a valami Fehér Krisztiánt fog szólni nagyon sok szeretettel. Na jó, nem viccelek. Szóljon az én drága testvéremtől a Testvér himnusz című dala Nikolász kérésére Bélának, a Vas királynak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Kírától, így szól. Sziasztok, Kíra vagyok, Baracsról. Testvéremnek, Márknak szeretnék kérni zenét. Szeretlek, testvérem, várunk haza a munkából, millió puszi neked, a többieket Isten áldja. LL Juniortól valamit köszönöm. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítom LL Junior Azaria és a Farkas Pisti közös kis szerzeményét, és hát viccesen mondtam, hogy kis szerzemény, hát letarolta az országot. Pontosan kitalálhattátok, hogy milyen dalra gondoltam,

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szentlőrinci út között. Időszakos és a szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szentháromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Városmajor utcánál, és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai idője. Addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A külföldi autópályákon veszélyes csalók garázdálkodnak, és a magyar autósokra is vadásznak. Igyekeznek kicsalni a pénzüket és ellopni az értékeiket. A magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon megjelentek a csalók, akik változatos trükkökkel próbálják átverni a sofőröket. Az osztrák autóklub összeállítása felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre felkészülni, mert igen gazdag a csalók eszköztára, és vannak olyan módszerek is, amelyek jól beazonosíthatóak. Most eszembe jutott egy tök érdekes sztori, ugyanis egyszer én mentem az M1-es autópályán, és megálltam egy ilyen benzinkútnál, és hát egy roma testvérem természetesen odajött hozzám, és ott ajánlgatta az akkori legújabb, talán Samsung Galaxy S22 lehetett, és mondjuk kerülhetett 600 000 forintba, ő meg 250 ezerért ott árulta nekem a zsebéből szó szerint. És hát az igazság az, hogy amikor van egy ilyen csaló, megtalál minket egy csaló, akkor nem kötelező beesni a csapdájába, nem kötelező engedni, hogy lehúzzon minket, nem kötelező az embereknek engedni, hogy becsapják őket. Tehát néha lehet csak nemet mondani. Nem muszáj mindig beleesni a csalóknak a csapdájába, és a csalóknak az áldozatává válni. Sajnos szinte minden nap olvasok be olyan cikket nektek, amire igazából azért van szükség, hogy felhozzam a figyelmeteket arra, hogy sajnos nagyon sok a szélhámos, és nagyon sok a csaló, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mondjuk egy online csalásba sem kötelező belesétálni, úgymond. Tehát, hogy miért kell erőszakkal a pofonba belesétálnia az embereknek. Én nekem, amikor felajánlotta az úriember ezt a telefont, ezt a kihagyhatatlan egyszeri ajánlatot, akkor az én reakcióm csak szimplán ennyi volt. Ú, szegénykém, te most nagyon kicsesztél magaddal sajnos, mert a keresztapám az pont a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál osztályvezető, és sajnos ide kell hívjam. És képzeljétek el, hogy szerintem Usain Bolt meg Cristiano Ronaldo sem futott olyan gyorsan, mint ahogy ő akkor elfutott. De mások meg hivatalosan, na tényleg, és mennyi, milyen árba, milyen színű, hány gigabájtos, és kifizetik, és lehúzzák őket, becsapják őket, kirabolják őket, utána meg, oh no, most becsaptak engem, és lehúztak, rendőrbácsi segítsen, tehát olyankor már hiába fordulunk rendőrséghez, hogyha a probléma megvan. Általában az ilyen csalók úgy felszívódnak, hogy azt most nem is tudom nektek kifejezni a rádióba az NMHH előírásai miatt. Tehát attól jobban már felszívódni nem is lehet ilyenkor, és csak felszeretném hozni a figyelmeteket arra, hogy egy undorító, mocskos világban élünk, ahol rengeteg a csaló és a szélhámos, és hát ez az igazság. Nem kötelező mindig elnyomottnak lenni, nem kötelező mindig másodrendűnek lenni, és nem kötelező mindig áldozatnak lenni. Tehát néha dominálhatunk mi is, és mondjuk visszaszólhatunk akár egy olyat, hogy az ember tényleg elszaladjon, ahogy én is tettem ezt igazából, és volt olyan csalás is például, hogy ilyen dugulás elhárítós csalás. Tehát most ő azt mondja neked, hogy hú, ez a dugulás elhárítás 800 ezer forint volt. Ki kötelez rá téged, hogy fizest ki? De tényleg, ki kötelez rá? Még hogyha számlát is ad, mit tud csinálni, hogyha nem fizetett ki? Tehát, hogy ha még hivatalos dolog lenne, még akkor se tudna mit csinálni, hogyha nem fizetett ki, mert a polgári peres eljárás, meg a feljelentés több hónap év, érted? Hát akkor egy ilyen csaló, hogyha bead neked egy 800 ezer forintos számlát egy dugulás elhárításra. Miért kell egyből kifizetni, és utólag meg jaj ne, becsaptak, és a rendőrséggel meg ott panaszkodni? Sose fogom megérteni.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Mikó Attilától, így szól a kívánsága. Halihó, Mikó Attila vagyok. Fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék valami jó pörgőset küldeni. Csókollak titeket. Hát nagyon szépen köszönöm elsősorban ezt a jó SMS-t. Ilyen egy jó kívánság. Tehát köszönt, bemutatkozott, elmondta, hogy kinek, milyen zenét kér. Szerintem ez így, ahogy van, tökéletes volt. Kövessétek a példáját. Én pedig akkor most el is indítok egy jó kis dalt. Méghozzá legyen most akkor az Adunk, Veszünk, Cserélünk című sláger. Már is mondom nektek, hogy Gabinak az egyik legjobb dala fog szólni. Mikó Attila kérésére, a drága édesapukájának, Vancsik Lacinak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés, mint hogy azt mellett ezt fogacskám.
2: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen, igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigánytáncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptáncegyüttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigánytáncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészet nevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zene lüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között. Időszakos és szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon, a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró és a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Városmajor utcánál, és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, szóval nem is húznám annyira tovább az időt, hanem olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csavika, Tatár Dávid öcsémnek és Rolandnak szeretnék kérni egy zenét, hogy jobban menjen nekik a munka. Na hát, hogyha egy jó zene hatással van a munkájukra, és eredményesebb munkát tudnak ezáltal így átadni, akkor mindenféleképpen el is indítok Tatár Dávidnak és Rolandnak egy jó kis dalt, és én azt gondolom, hogy egy jó kis Leila Jamie duett az most pont ide passzolnak, Camimo 100, hát elég vagány csávónak tűnnek így SMS-en keresztül, gondolom csak van csajuk, feleségük, barátnőjük, élettársuk, bármilyen formában csak van párjuk, úgyhogy biztos, hogy szerelmesek is, ezért nagyon sok szeretettel akkor Leila és Jamie fog énekelni Tatár Dávidnak és Rolandnak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, hiszen a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, méghozzá minden nap délután 3-tól egészen délután 6 óráig, ez bruttó 3 órányi műsoridő, amiben nagyon sok kívánság nem tud beleférni, viszont én több százat kapok nap, mint nap, úgyhogy ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni a kedves hallgatóktól, akiknek nem teljesül azonnal, rögtön mindent felülüberelve a kívánságuk. Én most olvasom Dukai Lacinak az SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Dukai Laci vagyok, Karcagról. Szeretnék kérni egy dalt, rád bízom, hogy melyiket. Kis Vilinek szóljon Karcagra, ha ezt bemondod, megemelik a fizumat. Köszönöm. Na hát, hogyha megemelik a fizetést, én annak nagyon örülök, hiszen szerintem arra kell törekedni, hogy az ember minél többet keressen, nem pedig, hogy minél többet spóroljon, úgyhogy pontosan ezért el is indítom Mr. Roland Euro 3 című dalát Duka Laci kérésére, Karcagra, Kis Vilinek, hogy egy kicsit magányabb legyen már a fizetésem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szentlőrinci út között. Időszakos és a szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szentháromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon, a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Városmajor utcánál, és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Kötelezővé vált a vezető figyelő kamera és több biztonsági rendszer beépítése az Európai Unióban az újonnan forgalomba helyezett autók esetében, ugyanis életbe lépett az Európai Unió általános biztonsági rendelete, amely minden újonnan forgalomba helyezett személyautóra és könnyű haszongép járműre vonatkozóan szigorította ezt a szabályozást. Az új rendelet előírja a gyártók számára, hogy fejlesztették biztonsági rendszereket építsenek be az autókba. Ide tartozik a vezetőfigyelő kamera is, amely ellenőrzi, hogy a sofőr tekintete vezetés közben az úton van-e, avagy sem. Ami egyrésztről egy kicsit idegesítő saját tapasztalataim szerint, hiszen amikor mondjuk közlekedtem ilyen autóval, és éppen kaptam mondjuk egy üzenetet a telefonon, csak éppen, hogy oda pillantottam, hogy most a feleségem írt, vagy mondjuk Donald Trump, vagy mondjuk a názáreti Úr Jézus Krisztus, tehát hogy csak tudjam egyáltalán, hogy ki írt. Tehát én nem megnyitottam, elolvastam és válaszoltam rá, csak megnéztem a telefonom kijelzőjét, és már egyből jelzett. Ez egy kicsit azért idegesítő, viszont meg hasznos is, hiszen ugye egyrésztről így ki lehet szűrni a telefonozó sofőröket, illetve másrésztről ugye, hogyha feltűrik az autót, akkor a kamera tökéletesen 4K 60 fps-ben ezt fölveszi, és küldi is a telefonodra, hogy riasztás történt, és küldi a kameraképet, hogy éppen ki vezeti a mi autónkat, úgyhogy ez hasznos is, de idegesítő is, viszont van egy jó hírem a magyarországi emberek számára. 4,2 millió autó található meg Magyarországon, melyeknek átlag életkora 16,5 év. Hogy egy kicsit jobban hangzódjon, kerekítsük le csak 16 évre, és mivel 2026 van, ezért így nagy általánosságban 2042-re fogunk eljutni nagyjából ahhoz a ponthoz, hogy szinte mindenkinek biztos ilyen autója legyen, ami jelez, hogyha azonnal rögtön nem nézed az utat, mert mondjuk 2 másodpercig nem odafigyelsz, hajnali 2-kor egy nyílegyenes üres úton. Sajnos ez ilyen, és ilyen is lesz, sőt ettől még rosszabbak is lesznek, és hát most a Facebookon, meg az egyéb közösségi média platformokon hiába fejezik ki a nem tetszésüket az emberek, ami szabály, az szabály. Ráadásul ez nem is olyan rossz szabály, hiszen igazából itt nem arról van szó, hogy mondjuk 10 fekvővel többet kell megcsinálni, hanem tényleg a mi biztonságunk érdekében van ez, és ez semmilyen plusz adóval, plusz költséggel, tehát ez tényleg nem lehúzás, nem becsapás, tényleg csak a biztonságról szól, illetve az új autókat még fejlettebb automatikus vészfékező rendszerekkel is kell felszerelni, amiben igazából szintén nincsen hiba szerintem, mert hát nagyon sok olyan ember vezet autót, aki amúgy hivatalosan nem is kaphatott volna jogosítványt, csak amikor még papíralapú volt ez a rendszer, akkor könnyebben ki lehetett egy kicsit játszani, de nem hiszem, hogy ezek az emberek, hogyha újra vizsgáznának, akkor átmennének. Na most ezeknek az embereknek, hogy magától lefékez a kocsi egy veszélyes helyzetbe, szerintem ez egyáltalán nem olyan nagy tragédia, és nem okozhat olyan nagy felháborodást. Meg hát tényleg itt Magyarországon sajnos ez mindenkit leginkább csak 16 év múlva fog érinteni, hiszen sajnos annyi az átlagos életkora az autóknak Magyarországon.

0: rántott idegen vagy.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: sose vagy egyedül.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, ami annyit takar számotokra, hogy szinte 100% az esély arra, hogy éppen hétköznap van, és 3-tól 6-ig valamikor, hiszen én ebben az időpontban teljesítem a zenei kívánságokat, ebben az időpontban a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy pontosan ezért megkérlek titeket arra nagyon-nagyon szépen, hogy vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, hiszen, mint ahogy mondottam, a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy pontosan ezért most Attila és kedves SMS-ek következik, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Attila vagyok, szeretnék zenét kérni testvértől az ajándék zenét, akinek küldöm azok a fiúk, akik most dolgoznak Pesten. Köszi, Junior! Hát akkor nagyon sok szeretettel Attila kérésére fog szólni a kedves munkatársainak Pestre, akik kőkeményen dolgoznak, egy jó kis dal testvértől az ajándék.

0: reggel, mikor kinyithatod a két szemedet.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: testvér, hagy kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Több évnyi leállás után újraindult Budakeszi és a Zsámbéki medence közlekedésfejlesztési programjának előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P+R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé való közlekedés, írja az Index. A tervezett fejlesztés 4 nagy elemből áll. Új buszsávok Budakeszin a főutcán, több mint 2 kilométer új buszsáv Budapesten a Budakeszi út fővárosi szakaszán. Új Budakeszi autóbusz buszvégállomás, elektromos busztöltők és közel 200 férőhelyes P+R parkoló épülhet, valamint megépülhet Budakeszi déli összekötő útja, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtene új kapcsolatot. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében. Tavaly nyáron ismeretlen személyek a kerítést felhajtogatva jutottak be a katonai repülőtér területére, ahonnan a leselejtezett orosz vadászgépek lokátor alkatrészeit vitték el. A Blik most azt a választ kapta Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságtól, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. A lap a Honvédelmi Minisztériumot is megkereste azzal kapcsolatban, hogy hol tart az ügy, de egyelőre nem kapott választ a tárcától. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos darúzás a Tétényi út felett közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdarú pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház műtőinek üzembiztonságát és megfelelő hőmérséklet biztosítja. A fővárosi közgyűlés jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Az összegből megújulhat 3 medence és az öltözők is. A 3 medencét át fogják állítani a szűrőforgató rendszerre. Ez lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet. Az ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerűbb eljárást lehet alkalmazni. A Széchenyi fürdőt évente mintegy 1,5 millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913. júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemlék épületet pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Újpest önkormányzata felméri, hogy a város mely pontjain lenne még szükség új, nyílt vagy kültéri zárható kerékpártárolók kialakítására. A helyszínek kijelöléséhez az újpestiek véleményét és javaslatait is várják. A javaslatokat július 26-án éjfélig lehet elküldeni. Az önkormányzat még 2025-ben indította el a kerékpártárolási programját, amelynek első eredményeként a Városkapu Parknál és az Ugró Gyula soron kerültek kialakításra az új kültéri zárható, biztonságos közösségi kerékpártárolók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szentlőrinci út között. Időszakos és a szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szentháromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton ki kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé, a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró, és a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is, befelé a Városmajor utcánál, és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai idő. Járás, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS-t és betelefonálást kapok, ugyanakkor az is igaz, hogy lehetetlenség ténylegesen érdemben mindenki kívánságát teljesíteni, úgyhogy ezúton is megértést szeretnék kérni azoktól az emberektől, akik írnak nekem csúnya SMS-eket, illetve ne adj Isten elátkoznak azért, mert rögtön, azonnal, speciálban nem tudtam teljesíteni a kívánságát. Higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megtaláljam az arany középutat, hogy ne legyen az, hogy túl sok a kívánság, vagy túl sok a zene, vagy esetleg fordítva, vagy túl kevés valamelyik. Ezt hívják hivatalosan beszéd-zene aránynak, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem teljesítem a következő kívánságot, melyet Csabától kaptam, így szól. Hello, egy zenét szeretnék kérni, Csaba vagyok Tatabányáról. A Márkónak és Krisztiánnak szeretnék egy bódigusztit. Hát akkor Tatabányáról, Csaba kéréséről Márkónak és Krisztiánnak fog szólni egy jó kis bódigusztit, legyen mondjuk a májusi.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

csak a 0630-30-30-100-as telefonszámot abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig erre van lehetőség, mivel ez a Bódik kívánságshow, ahol az előbb említett időpontban a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Turbuc Sándortól, így szól a kívánság. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot Cseperre, a Szabó Jenny-nek és a lányomnak, Mirabellának, Gyémitől a Haza kell menni című zenét. Előre is köszönöm, tisztelettel, Turbuc Sándor. Na, ilyen egy jó SMS. Intelligens, kultúrált, tisztelettudó, kedves, aranyos, gondol a többiekre is, a drága, kedves kislányára is, Mirabellára, illetve a Szabó Jennyre is, úgyhogy Cseperre fog szólni nagyon sok szeretettel Sándor kérésére, Gyémitől a Haza kell menni című slágere.

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakasz, illetve a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. Időszakos lezárásra kell készülni a Kisleci utcában a Szőlő utca és a Zábor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között. Sávlezárásra kell készülni hétvégén majd az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban a Hoffer Albert utca és a Szentlőrinci út között. Időszakos és a szakaszos korlátozásokra kell majd készülni hétvégén a Szentháromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig egészen, úgyhogy aki teheti, majd kerülje hétvégén. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Szondi utcában le van zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve Soroksári úton a Rákóczi hídra kanyarodó sávot is lezárták kifelé, és hát a sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál. Le van zárva a Dunakeszi úton a vasúti átjáró és a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv. Továbbá le van zárva szintén a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Városmajor utcánál és az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcánál, csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a Borbolya utca is a Bújai utca közelében, illetve a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöld Máli út előtt sáv lezárásra kell készülni, szóval vezessen mindenki óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán is rengeteg napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő gomoly felhőkből igazából számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. A szombati nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, és az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a szél, és hát jellemzően sajnos északnyugati irányú. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd is előfordulhat majd, viszont holnap 27 és 34 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként elvétve egy kis eső eshet. Sokfelé lesz élénk és erős a szél, és a vasárnapi legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, vasárnap délután pedig akár 31 fokig is felmelegedhet a levegő, szóval röviden és tömören pontosan ugyanolyan idő lesz hétvégén, mint amilyen amúgy hétközben is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Folyamatosan hangok vesznek körül minket. Beszélgetések, utcazaj, zümmögő berendezések, vagy éppen a háttérben szóló lágy zene. Ezek többségét tudatosan észre sem vesszük, agyunk viszont folyamatosan dolgozik azon, hogy feldolgozza ezeket az információkat, és hát nem véletlen, hogy egyes zajok mellett könnyedén elmélyülünk a munkában, még mások teljesen kizökkentenek. Az idegtudomány szakértői szerint a különbség abban rejlik, hogyan értékeli és szűri az agy a környezetből érkező hangokat. A koncentrációt pedig nem csak a fáradtság vagy a stressz befolyásolja, hanem az is, hogy milyen akusztikus környezetben töltjük a napunkat. Ezért is fontos figyelni arra, hogy milyen zajok vannak a munkatérben, ahol fontos lenne elvileg a produktivitás. Az agy különböző területei együtt dolgoznak az akusztikai ingerek feldolgozásán. A szakemberek szerint a kiszámítható egyenletes különleges hangok, például az eső kopogása, a madárecs csicsergés, vagy egy ventilátor monoton zúgása kevésbé terhelik meg az idegrendszert. Az agy gyorsan felismeri ezeket a mintázatokat, majd háttérbe sorolja őket, így azok nem viszik el annyira a figyelmet. Éppen ezért sokkal jobban lehet dolgozni halk instrumentális zene, vagy úgynevezett fehér és rózsa zaj mellett, illetve a fiatalok körében egyre népszerűbbé vált zenehallgatás tanulás közben, tehát ezek mind elősegítik a hatékony és eredményes munkát, vagy éppen tanulást. Ezek a hangok stabil környezetet teremtenek, és csökkentik a váratlan zajok hatását, illetve segítenek fenntartani az optimális éberségi szintet. A teljes csend ráadásul nem mindenkinél ideális. Egyesek számára éppen a minimális háttérzaj teszi könnyebbé a koncentrációt. Természetesen egészen másként reagál az agy a hirtelen vagy rendszertelen hangokra. A kiabálás, egy ugató kutya vagy akár a kollégák beszélgetése automatikusan aktiválhatja azokat az agyi rendszereket, amelyek a potenciális veszélyek felismeréséért felelősek. Emiatt a szervezet enyhe stressz állapotba kerülhet még akkor is, ha tudatosan nem érezzük magunkat feszültnek. Ugyanakkor különösen zavaróak az emberi hangok is, hiszen az agy evolúciós okokból kiemelt figyelmet fordít a társas információkra. Nem csoda, hogy egy nyüzsgő irodában vagy zsúfolt kávézóban sokkal nehezebb egy összetett feladatra összpontosítani. A folyamatos zajterhelés pedig hosszú távon mentális fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezethet. Bár szerintem azért erre át nem egy lapáttal, hanem mondjuk 78 lapáttal, vagy mondjuk 67 lapáttal ráraktak, hiszen akkor mit mondjon egy rádióban dolgozó? Mit mondjon egy énekes? Mit mondjon egy zenész? Mit mondjon egy DJ? Mint mondjon egy színpad építő, vagy akár csak egy Dodge üzemeltető, mondjuk a fesztiválon, ott is folyamatos a zene, folyamatos a tömeg, folyamatos a zaj, és mégsem épülnek le mentálisan, mégsem idegbetegek, meg nem is tudom már, hogy mondjam szépen, tehát, hogy azért egy kicsit ez túl modernizált szerintem, meg túl ilyen szenzitív, de valóban zavaró lehet mondjuk, hogyha az ember tényleg koncentrálni akar, és mondjuk a háttérben nyivákol a gyerek, vagy mondjuk a kollega folyamatosan el akarja mesélni, hogy milyen komoly sörözésekbe volt mondjuk a Balatonon a hétvégén, a nem tudom milyen brutális nyaralásán, tehát, hogy tényleg zavaró, de azért ekkora nagy tragédia szerintem nem lehet egy kis hangocska a háttérben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Üdvözöljük kedves utasai!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Sajnos elérkeztünk ahhoz az időponthoz, hogy már tényleg délután 6 óra van még hozzá pénteken, úgyhogy el kell búcsúzzak tőletek. Eddig tartott ezen a héten a Bódi Kívánságshow. Mi legközelebb csak jövő hét hétfőn találkozunk délután 3-kor. Addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki eszik, annak jó étvágyat, aki alszik, annak pedig jó szép álmokat. Úgyhogy mindenből a leges, legjobbat kívánom mindenkinek. Mindenki legyen a legszerencsésebb a világon, nem 100, hanem mondjuk 3500 évig. Én elköszönök tőletek, itt lesznek velünk LL Juniorék, Kunu Mário is, és hát Herceg is, meghallgatunk egy-egy dalt tőlük, úgyhogy én ezzel búcsúzom, és ezzel szeretném kifejezni a hálámat számotokra, hogy egy ilyen jó hetet zártunk, és remélem, hogy a jövő hét is legalább ennyire jó lesz. Még egyszer kellemes hétvégét, köszönöm, hogy vagytok nekem, remélem, hogy ti is örültök nekem, hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Déblisza!
1: Felt

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
3: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
4: Dand.
3: És akkor hogy van a többes száma?
4: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
3: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt mondja, ezt fogacskám.
4: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
3: Igen. Igen, hogy az fáj,
4: igen,
3: arra panaszkodnak.
4: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
3: Bízunk benne. Szityúvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzene oktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
7: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretném.

0: Rádiódík.
1: 100.3 Rádiódík, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabin a mikrofon mögött, és alig várom már, hogy tudjam a következő dalt nektek küldeni. Tartsatok velem, írjatok egy kommentet a TikTokra, és már is olvasom, hogy kinek szóljon a következő zene. Kedves hallgatók, mindenféleképp maradjatok rest, hiszen lehet, hogy nektek fogják megcímezni a következő dalt, mert valakinek nagyon hiányoztok, mert valaki ki szeretné fejezni azt, hogy nagyon szeretnek titeket, és lehet, hogy a következő dalban egy olyat fogtok hallani, amit még ti sem tudtok. Szóval, hadd szóljon!

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szia Szabina, Lakatos Ricsi szeretnék küldeni ezt a dalt a szerelmének, Lakatos Nikolettnek, üzeni neki, hogy nagyon szereti, és mindig rá gondol. Hát milyen romantikus, akkor a következő dal legyen a végtelen szerelem, végtelen óceán, és akkor minden szerelem száll, most itt kapajodjon össze.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Kedveseim, ne felejtjetek, csak este 8-ig tart a műsor, úgyhogy igyekezzetek bekövetni, igyekezzetek írni kommentet a TikTokon keresztül, és akkor felolvasom azonnal. Szóval ennyi a forgatókönyv, és már is bekerülhettek. Szóval legyél te itt legközelebb.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy ki szeretne még dalokkal kedveskedni. Kedves Szabina, Kolompár Rihárd vagyok, és szeretnék egy számot küldeni méghozzá családomnak, és minden ismerősömnek Sejpre. Üzenem nekik, hogy nagyon-nagyon szeretem őket. Átadom, és puszi mindenkinek Sejpre is. Köszönöm, hogy Heves megyében is velünk tartotok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papír alapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermek szállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz szokon 30 km/h sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódík.

0: Rádiódik.
1: Szia Szabina, Kolompár Patriknak szeretnék küldeni egy jó kis zenét. Én az édesanyja vagyok, Mari, és köszönöm szépen, hogy itt vagy nekünk. Ez a kedvenc műsorunk, mert hát mindig tudunk számítani. Köszönjük a sok szeretetet és alázatot, drága Szabina. Köszönöm az üzeneted, és ez nagyon-nagyon jól esik nekem, hogy értékelitek a munkámat, és köszönöm azt, hogy itt vagytok, hiszen ez egy szeretett híd, már sokat gyára is mondom, köztetek és a rokonok között, és ezért érdemes ide ülnem a mikrofon mögé, hogy mindezeket tudjam továbbítani. Tartsatok ma is velem!

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves Szabina, Orsos Mónika szeretné küldeni ezt a dalt a férjének, Orsos Józsefnek, és jó egészséget szeretne kívánni, és sok boldogságot is. Reméli, hogy nagyon-nagyon sokáig még együtt lesznek a gyermekeikkel együtt. Köszönöm, hogy írtatok nekem, kedves Móni, és bízom benne, hogy Józsi is hallgatja ezt az üzenetet tőled. Szegény!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Kedves Szabina, Rozsás Renáta szeretnék küldeni a következő számot a testvérének, Krisztiának, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és vigyázzon magára. Átadtam az üzenetet, és remélem, hogy hallgatja a tesór is.

0: Rádió Dick.
1: Kedveseim, sajnos elérkezett a végszó, ugyanis most az időre néztem, és láttam, hogy lett el a műsoridő. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb ugyanitt ugyanekkor találkozunk, minden hétköznap 6 órától este 8-ig. Csumi daftum el Boruk Szabinával. Úgyhogy puszi mindenkinek.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mondja, ezt már fogacskám.
2: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigánytáncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptáncegyüttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigánytáncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zenelüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizzunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot. Nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: Rádió Di.
1: Vója tu menge!
2: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor, fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabeth és Szakács István influencer, valamint Osztie Zoltán plébános. A megkérdetett időpontra sokan összegyűltek a budai várban a Sándor palota előtt, megtelt a tér és a környező füves terület. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írja a HVG. A lap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybíró megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék ki teljes, eredetileg 12 évre szóló mandátumukat. A változás az alkotmánybíróság összetételét is érdemben befolyásolhatja, miközben az újonnan választott tagok megbízatási ideje már rövidebb, 9 év lenne. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, írja a feol.hu. A Székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudtak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpont foglalási lehetőségek valamelyikén. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentéseket követően összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Július 13-án kezdődnek a munkálatok a második kerületi Nagyrét utcánál, írja az ittlakunk.hu. A felújítás részeként befejezik az út korábban kimaradt szakaszának javítását, és új gyalogátkelőhelyet is építenek a réthez vezető részen. Őrsi Gergely polgármester szerint sok panasz érkezett amiatt, hogy itt eddig nem lehetett biztonságosan zebrán átkelni, pedig sokan innen közelítik meg a rétet és a játszóteret. A munkák várhatóan legalább egy hétig tartanak, ez alatt az érintett szakaszon félpályás lezárás lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következő digbulis óra.

valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint
3: igen,
2: azt mert ezt
3: már
2: fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzene oktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigány zenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótan.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

A jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig egyelőre meg nem határozott időre leáll a budapesti Uzsoki utcai kórházon a szülészeti ellátás, közölte csütörtök este Facebook bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje. A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. A probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérik a várandósokat, hogy a vajudás beindulásakor a Honvéd kórház szülészetén jelentkezzenek. Július 31-ével végleg bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámítható az éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Új belépési és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat- és növénykert. A látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépő jegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkapu tér és a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megkezdhető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkolózónában hagyják gépjárművüket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. Az autóversenyzés és a legúzás rajongóit egy különleges kiállítás várja július 10-től augusztus 10-ig a fővárosban. Az alza.hu budapesti bemutató termében a Róbert Károly körúton megcsodálhatják azt az életnagyságú Lego Ferrari Forma 1-es autót, amelyet kizárólag Lego kockákból építettek, és ami a tavalyi Formula 1 Miami nagydíjat nyitotta meg. Az életnagyságú versenyautó másolat közel 400 ezer Lego kockából készült, és 1500 kg-ot nyom. A modell hűen visszaadja egy Ferrari F1-es autó minden apró jellegzetes részletét, a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papír alapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz szokon 30 km/órás sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Több évnyi leállás után újraindult Budakeszi és a Zsámbéki medence közlekedésfejlesztési programjának előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P+R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé való közlekedés, írja az Index. A tervezett fejlesztés 4 nagy elemből áll. Új buszsávok Budakeszin a főutcán, több mint 2 kilométer új buszsáv Budapesten a Budakeszi út fővárosi szakaszán. Új Budakeszi autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és közel 200 férőhelyes P+R parkoló épülhet, valamint megépülhet Budakeszi déli összekötő útja, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtene új kapcsolatot. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében. Tavaly nyáron ismeretlen személyek a kerítést felhajtogatva jutottak be a katonai repülőtér területére, ahonnan a leselejtezett orosz vadászgépek lokátor alkatrészeit vitték el. A Blik most azt a választ kapta Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságtól, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. A lap a Honvédelmi Minisztériumot is megkereste azzal kapcsolatban, hogy hol tart az ügy, de egyelőre nem kapott választ a tárcától. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos darúzás a Tétényi út felett közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdarú pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház műtőinek üzembiztonságát és megfelelő hőmérséklet biztosítja. A fővárosi közgyűlés jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Az összegből megújulhat 3 medence és az öltözők is. A 3 medencét át fogják állítani a szűrőforgató rendszerre. Ez lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet. Az ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerű eljárást lehet alkalmazni. A Széchenyi fürdőt évente mintegy 1,5 millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913. júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemlék épületet pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Újpest önkormányzata felméri, hogy a város mely pontjain lenne még szükség új, nyílt vagy kültéri zárható kerékpártárolók kialakítására. A helyszínek kijelöléséhez az újpestiek véleményét és javaslatait is várják. A javaslatokat július 26-án éjfélig lehet elküldeni. Az önkormányzat még 2025-ben indította el a kerékpártárolási programját, amelynek első eredményeként a Városkapu Parknál és az Ugró Gyula soron kerültek kialakításra az új kültéri zárható, biztonságos közösségi kerékpártárolók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

Rádió.com Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutaló kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz szokon 30 km/h sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.